0: amount of potatoes.
1: És jó lenne különböző zöldségeket enni és kevesebb krumplit.
0: So now the people that mostly they are concentrating on the potatoes.
1: Manapság az emberek a krumplira fókuszálnak.
0: Easy to buy.
1: Könnyű megvenni.
0: Easy to boil.
1: Könnyű megfőzni.
0: Peel it and put salt on it.
1: Csak meghámozod, megsózod.
0: And the butter on it, that's all.
1: Kis vaj rá és kész.
0: Or polenta. The corn.
1: Ja, vagy kukorica, kása.
0: I think potatoes is not in that way healthy.
1: Azt hiszem, hogy ilyen mértékben nem egészséges a burgonya.
0: Once a week, once in 2 weeks potatoes is okay.
1: Hetente, két hetente egyszer az jó.
0: In that conference talk,
1: konferencia beszédben,
0: one was telling also the potatoes can be the cause of the cancers.
1: Valaki azt is mondta, hogy a burgonya az a rák oka lehet.
0: And because too much chemicals.
1: A túl sok vegyi anyag, növényvédőszer.
0: The ureas. Is a powder inside.
1: Ez a por, ami benne van.
0: When they spray on over on the leaves or on the plant.
1: Mikor a leveleket permetezik vagy a növény?
0: It remains for a while and then with the rain and.
1: Egy ideig rajta marad, aztán az eső lemossa.
0: But when it rain and gives the water and so on, it's intensively it's collecting there.
1: És az ott összegyűlik.
0: The organic. Now you are going on, yes?
1: Most mehet.
0: And so good organic food we can have there on that ground where there is no underground water flows from the neighbor farms.
1: Ott lehet jó bio ételt termeszteni, ahol a talajvíz nem folyik be a szomszéd telekről.
0: It's good is that you have somewhere a land near the hill.
1: Olyan az jó, ha dombtetőn van.
0: And the forest.
1: És erdő.
0: So there is water coming from forest, is coming real pure clean rain water there.
1: Hogyha az erdőből jön a talajvíz, az tényleg tiszta víz.
0: Otherwise, from the farm which is little higher than your field, then this all pesticide water goes in the our field, so there is no organic.
1: Egyébként, ha magasabban levő területen növényvédőszert használnak, az átfolyik a te területedre, és akkor az már nem lesz bio.
0: They say that if you use the pesticide, the urea we call,
1: hogyha növényvédőszert használunk,
0: then if once you give it, then it takes 10 to 15 years to purify again that earth.
1: 10-15 évbe telik, míg megtisztul a talaj.
0: So there is a question also why the vegetarian also gets so many cancers now.
1: Az is kérdés, hogy a vegetáriusok miért kapnak rákot.
0: When one is hungry.
1: Ha valaki éhes.
0: We say doesn't matter, I eat today.
1: Akkor eszek.
0: Another thing is that unfortunately in this time of this time that I think 98% or 96% people are consuming meat now.
1: Az emberek 98-96%-a húst teszi.
0: There are two things.
1: Két dolog.
0: one what we call the sin.
1: Az egyik, amit bűnnek nevezünk.
0: So what is the sin?
1: Mi a bűn?
0: Sin is that which creatures, beautiful creatures are there.
1: Szép, gyönyörű élőlények.
0: Even your dog.
1: Például a kutyád.
0: So all these dogs, cows, rabbits, etc.
1: Kutyák, tehenek, nyulak, minden.
0: And many people they are torturing in which way is not good.
1: És ahogy kínozzák ezeket, az nem jó.
0: If you kill once, okay. We will little bit, not okay, but at least that this animal doesn't suffer so much.
1: Ha egyszerre megölöd, legalább nem szenved annyit. Az sincs rendben, de legalább nem szenved annyit.
0: But torturing them, what they call halál.
1: Ugye, amit a halálnak hívnak az arabok.
0: It's a pain. It's a pain.
1: And szenvedés.
0: The pain is the sin.
1: Az bűn, a szenvedés.
0: So better not to, how do you call the breed your animals?
1: Jobb, ha nem tenyésztünk állatot.
0: So if we don't have a breed of our any animals, then we are not selling.
1: Ha nem tenyésztünk állatot, nem is adjuk el.
0: So, one who is breeding them, animals,
1: aki tenyészt állatot,
0: and then who is selling them,
1: aki eladja őket,
0: and who is killing them,
1: aki megöli,
0: all they are getting together this karma.
1: Mindezeknek eljut ez a karma.
0: And mostly gets this sin who will eat them.
1: De leginkább az a bűnös, aki megeszi.
0: If no one will eat,
1: ha senki nem enne,
0: why should I kill?
1: Minek ölnék meg?
0: So, in that way, in this generation, it's very difficult to be born again.
1: Nagyon nehéz dolog újjászületni ebbe a generációba.
0: This is a question. Better to stay in the sukshma loka.
1: Jobb a sukshma lokában maradni.
0: And we will create a good sukshma loka. There is no pollution.
1: És jó sukshma lokát hozunk létre, ott nincs szennyezés.
0: So people are thinking go on the moon.
1: Az emberek gondolkodnak, menjünk a holdra.
0: But we will not go to the moon.
1: De nem megyünk a holdra.
0: We will go to that lokas where all there is no any border.
1: Arra a lókára menjünk, ahol nincs határ.
0: And very happy. This only soul is there.
1: Csak a lélek van ott.
0: Yeah.
1: Boldogan.
0: That's why it is someone said.
1: Valaki azt mondta.
0: There is one song which is a.
1: Van egy dal.
0: Well, song from by Mirabai, you know.
1: Mirabai.
0: Do you know the Holy Mother Mira?
1: Tudjátok, a Szent Mira.
0: I don't know exactly her bhajan very much.
1: Tudom pontosan ezt a bhajan.
0: But she said in her bhajan to the Krishna, or to the God.
1: Így fordul Krishnához a bhajanban.
0: Why you gave me the birth?
1: Minek adtál nekem születést?
0: And then it's a very painful bhajan, but she singing.
1: Nagyon fájdalmas bhajan ez.
0: So if I would not be here, I will not suffer.
1: Ha nem lennék itt, nem szenvednék.
0: I will not hear, my mother will not suffer.
1: Az anyám sem szenvedett volna, ha nem lennék.
0: Etc. So, in the creation,
1: teremtésben,
0: it is said, unfortunately, jeev jeev bakshate. The life eats life. So there are some creatures, they only eat the animals.
1: Vannak olyan élőlények, akik
0: and they don't eat the dead body or dead meat.
1: Csak állatokat esznek, és halottat nem.
0: They will eat them, the life animal.
1: Csak élő.
0: like the cats, the tigers.
1: Mint a tigris.
0: And some, if you give, after dead body may meat is 2-3 days lying, will not eat.
1: Ha 2-3 éves dögöt adsz neki, nem eszi meg.
0: The, the as a house pet,
1: a házi macska,
0: animals, tigers, lions, etc.
1: Tigris, oroszlán.
0: They have no chance to go anywhere.
1: Nincs módjuk bárhova menni.
0: So they are feeding with the meat.
1: Húst esznek.
0: Which is maybe few days old.
1: Lehet, hogy néhány napos már.
0: So that is a situation of condition of those cats, which is as a pet, tiger and lions and this and that.
1: Ez a háziállatként tartott macskák, tigrisek, oroszlánok állapotja.
0: They are exactly like we now humans.
1: Pont úgy vannak, mint mi emberek.
0: We are eating now in the factories, the companies, where they are making different kind of food.
1: A gyárban, ahol az ételt előállítják.
0: There is something from the killed animals.
1: Ott van valami a megölt állatból.
0: In different forms.
1: Különböző formákban.
0: So that also we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: So when we don't know,
1: ha nem tudjuk,
0: then I think, only I think, please.
1: Azt gondolom, csak gondolom.
0: May you can give me some other choice.
1: Lehet, hogy más választás van.
0: So that you buy one nice bread.
1: Veszel egy jól kinéző kenyeret.
0: Little white bread or something.
1: És fehér kenyér.
0: And there is eggs inside.
1: És tojás van benne.
0: You buy these baguettes.
1: A bagettet megveszed.
0: There's also animals, killed animals, fat and so on.
1: Abban is megölt állat zsiradéka lehet.
0: And we don't know.
1: És nem tudom.
0: So when we innocently we eat something.
1: Ártatlanul valamit eszünk.
0: And then God will say, you also eat.
1: És Isten meg azt mondja, te is ettél.
0: And I will say, no.
1: Én azt mondom, nem.
0: God, you can blame me, but I didn't eat.
1: Hiába hibáztat, nem ettem.
0: And said, you ate in hidden other food.
1: Rejtett formában etted a másféle étel.
0: Then God is your mistake, not my mistake.
1: Akkor Isten, ez a te hibád, nem az enyém.
0: Then God, you should clean my all my sin.
1: Akkor Isten, tisztíts ki ezt a bűnömet.
0: So I don't know. You give the after my lecture you can tell.
1: Lehet, megmondhatjátok majd az előadás után.
0: What to do?
1: Hogy mit tegyünk?
0: So in that maybe I'm asking only maybe, not sure, but
1: kérdezem,
0: maybe.
1: Kérdezem, lehetséges.
0: That will not be as a sin for us.
1: Hogy ez lehet, hogy nem bűn számít.
0: Because we did not know.
1: Mert nem tudtuk. Nem voltunk tudatában.
0: So this is a many in this Kali Yuga.
1: Ebben a Kali Yugában sok minden.
0: And then second is that we don't have a power.
1: Másodszor nincs hatalmunk, erőnk.
0: In some countries it's a law that children must eat meat.
1: Vannak országok, ahol az a törvény, hogy a gyerekeknek kell enni húst.
0: And why these innocent children?
1: Ezek az ártatlan
0: gyerekek. Then you are feeding them with the meat by law.
1: És a törvény írja elő, hogy hússal kell etetni.
0: So thanks to God that is still in India there's no law that children must eat.
1: Szerencsére Indiában még nincs ilyen törvény.
0: So better not to give a child.
1: Jobb nem.
0: But you are getting your beautiful child and you are forcing them to eat meat.
1: Akkor jobb nem szülni gyereket, mert akkor hússal kell etetni.
0: So that once it was that like this, the many that they said, why the white skinned people doesn't growing the pollution population.
1: Hogy miért nem növekszik a fehér ember létszáma?
0: Many they don't want. They say, okay, we are now, but we will not have any children.
1: Sokan azt mondják, hogy jól vagyunk.
0: There was in one written in the one magazine.
1: Jól vagyunk. Le volt írva egy újságban.
0: But we should get that kind of law somewhere where we can eat as we like.
1: Olyan törvénynek kellene lenni, hogy azt együnk, amit akarunk.
0: So I don't know in America if it's a law.
1: Nem tudom Amerikában, hogy van a törvény.
0: In America is all kind of law and there's no law.
1: Amerikában mindenféle törvény van és semmilyen törvény.
0: So in this way, I don't know, but in Europe there are some countries.
1: Európában vannak ilyen országok.
0: So we are talking about potatoes.
1: Most a burgonyáról beszéltünk.
0: As well as peanuts.
1: És a mogyoró.
0: So you take the oil, peanut oil.
1: Mogyoró olaj.
0: So I think in this situation now,
1: ebben a mostani helyzetben,
0: little bit can we are saved that we can take olive oil. That's very good.
1: És egy kicsit menthetjük a helyzetet, ha olívaolajat
0: használunk. It's not that much polluted.
1: Az nem annyira szennyezett.
0: And I don't know when they are taking oil out and they are all, how do you call them, refining.
1: Nem tudom, hogy hogyan szedik ki az olajat és finomítják.
0: When the oil is refined,
1: mikor finomítják,
0: then the essence of that oil is gone.
1: Akkor
0: it's only fat.
1: Az esszenciája már elveszik, marad a zsíradék.
0: So there are so many kind of the oil.
1: Olyan sokféle olaj van.
0: There is one oil, what is called, they call them, they are mostly for the feeding the buffaloes.
1: Van olyan, amit...
0: Yeah. And that is called oil, mostly you get in England.
1: Amit Angliában lehet kapni, és a bivajok etetésére használják.
0: And that is the seeds of the cotton.
1: És ezek a gyapott magjai.
0: Cotton. And what is called the cotton oil? No.
1: Hogy hívják a gyapott olajat?
0: No. Okay, doesn't matter.
1: Nem számít.
0: Holy Guruji was with me in England.
1: Holy Guruji-val voltam Angliában.
0: And we were about 2 or 3 weeks.
1: 2-3 hétig.
0: But the Indians, Gujaratis, they are very vegetarian, everything.
1: A gujaratiak, az indiaiak ott nagyon vegetáriusok.
0: And Guruji had a heart burning. When you eat, you vomit.
1: Guruji pedig kihányta az ételt.
0: Burning, you know, in the...
1: Egy égető érzés volt.
0: Throat burning or the heart burning. And me also.
1: És én is.
0: And Guruji said, what happens?
1: Guruji azt mondja, mi történt?
0: Why I have this?
1: Miért van?
0: I said, I have also.
1: Azt mondtam, nekem is van.
0: Eating was very good.
1: Jó volt az étel.
0: Very clean.
1: Nagyon tiszta.
0: And everything.
1: Minden.
0: But Guruji always said to me, find out.
1: Guruji azt mondta nekem, találd meg az okát.
0: So then I said, okay, I will search.
1: Azt mondtam, hogy kikutatom.
0: And then I asked them, what kind of oil you are using? It's very pure, very good and this.
1: Megkérdeztem, miféle olajat használtak, azt mondtak, nagyon tiszta és jó.
0: And then it is said this cotton seeds oil.
1: Ennek a gyapott magnak az olaj.
0: And it is so heavy.
1: Annyira nehéz.
0: And Holy Guruji was already vomiting.
1: Hogy Holy Guruji már hányt tőle.
0: This kind of oil we don't eat.
1: Nem tudunk ilyen
0: olajat. It's only for the buffaloes or the cows.
1: Ez csak a teheneknek, bivajoknak való.
0: It is a name, I don't know, I forgot the name, this oil. We call different cotton oil. Nobody says the different vanilla oil. Okay. So also the oils are also for us is many oils not good.
1: Számunkra sokféle olaj nem jó.
0: That kind of fat, that kind of given to us or refined it, that is also very bad for our body, also the cause of the cancers.
1: És a finomítástól is nagyon rosszá válik a testünk számára.
0: So better we should buy the good organic olive oil from our beautiful country, Croatia, Slovenia, Yugoslavia, Romania, Bulgaria, everywhere these countries have very nice oil.
1: És ezekben az
0: Greece have very good, Spain have very good,
1: Spanyolországban, Horvátországban,
0: Italian have also
1: Olaszországban nagyon jó bio oliva olajba.
0: But what they call the cold press oil.
1: De

0: szójaolaj.
1: Soybean oil was one time ago it was a good.
0: A szójababolaj régen jó volt.
1: But soybean is also manipulated.
0: De azt is manipulálják.
1: And hybrided.
0: Hibridizálják.
1: And also lot of pesticides.
0: És sok növényvédőszert használnak.
1: So in that way it's better to have from some our butter our cows butter.
0: És akkor már jobb a tehén tejből készült vaj.
1: This way is also now the corns what we are using, any kind of corns.
0: És a gabona, amit használunk.
1: And the what we call the wheat.
0: A búza.
1: And wheat was also coming from the Mexican side somewhere.
0: Ez is a mexikói részről jött.
1: But they were very, this wheat was very thin and little.
0: Az a búza vékony és kicsi volt.
1: But that is slowly they changed.
0: Lassacskán megváltoztatták.
1: So the wheat was very good and dark red.
0: Nagyon jó volt és piros, sötét piros.
1: Good, very good.
0: Nagyon jó.
1: And now they made it very thin skin white wheat.
0: És most nagyon a héja vékony és fehér.
1: It's a mostly white flour.
0: Fehér.
1: And that you have the braid and this and everything very fine white.
0: És ettől olyan finom fehér a kenyér.
1: Yesterday we had very nice something like a big chapati or puri or something. No, you ate.
0: Tegnap olyan valami olyan étel volt, mint egy nagy puri vagy chapati.
1: Langos.
0: A lángos.
1: Langos, sir. It was good because oil inside, fried.
0: Jó volt, mert sült volt olajban.
1: And the tongue like it.
0: Szereti a nyelv.
1: But liver is screaming, crying.
0: Ám a máj sír.
1: He said, again.
0: Megint.
1: I'm purifying, cleaning, but again this.
0: Én folyamatosan tisztítok, és most megint.
1: So that was a white flour, complete white flour.
0: Teljesen fehér lisztből készült.
1: So we can take some rice, we can take the grain, what we call dalia, this thing are very healthy.
0: Használhatunk rizst, daliát, azok egészségesek.
1: Less fried things.
0: Kevesebb sült olajban.
1: Home and here also.
0: Otthon is, meg itt is.
1: So now, another thing that is still the letter is not so.
0: Folytatódik a levél.
1: So, Mr. Beloved Master.
0: Kedves mester, Mr. Master.
1: The variety of the different vegetables and less amount of the potatoes.
0: Több különböző zöldséges, kevesebb burgonya.
1: God.
0: Istenem.
1: No potatoes. There are so many people, they are only eating the potatoes.
0: Sok ember csak krumplit eszik.
1: I have one disciple.
0: Van egy tanítványom.
1: And her mother is mostly she likes only potatoes, nothing else.
0: A mamája csak a krumplit szereti, semmi más.
1: Her husband eats only meat.
0: A férje meg csak húst esz.
1: And she eats meat with, but mostly potatoes.
0: És ő eszik kis húst, de főleg krumplit.
1: And I don't want to tell further.
0: Nem tudom, mi többet mondhatnék.
1: You can make video from us, but we have beautiful hall.
0: Onnan föntől lehetne videózni, hogy milyen jó termünk van.
1: There's a training, aeroplane training school.
0: Itt egy repülőiskola van.
1: And potatoes, wheat containing food. So always getting wheat and potatoes and wheat and potatoes.
0: Mindig csak búza és krumpli. Búza, krumpli.
1: P.S. Today's wheat contains 40 times more gluten than the old.
0: Manapság 40-szer

0: annyi glutén tartalmaz a búza, mint régen.
1: So I we all again on the wheat, you know. So what to eat?
0: De akkor mit tegyünk?
1: There is one very beautiful training.
0: Van egy nagyon jó képzés.
1: And people are doing.
0: Csinálják az emberek.
1: That was only yogis doing, some yogis.
0: Valamilyen jogik csinálták korábban.
1: In Himalaya.
0: A Himalaya.
1: Because there is nothing to eat.
0: Mert ott semmit nincs mit enni.
1: So that, yeah, when we go to the Alakpuriji, you know, there may be some little grass, nothing.
0: Mikor Alakpurijihoz megyünk, ott talán van egy kis fűmás sem.
1: So they made a training.
0: Csináltak egy tréninget.
1: The sunlight.
0: A napfény.
1: That is the best.
0: Az a legjobb.
1: So we can invite this person who is giving training.
0: Meghívhatjuk ezt az embert, aki ilyen.
1: Then no more drinking and no more eating.
0: Hogy ne igyunk és ne együnk több.
1: There are in Europe doing people very good.
0: Európában is vannak, akik ezt nagyon jól csinálják.
1: I had one disciple.
0: Van egy tanítványom.
1: Unfortunately, he died.
0: Sajnos elhunyt.
1: But not because of this.
0: De nem emiatt.
1: So she made a training and that she don't, really she couldn't, did not eat anything.
0: Ez a hölgy ezt csinálta, és tényleg nem tudott.
1: And she was very healthy, very happy, very strong.
0: Nagyon egészséges, boldog, erős volt.
1: And this is that energy, the sun.
0: A napenergiától.
1: The solar energy.
0: Napenergia.
1: There is solar panels.
0: Vannak a nap elemek.
1: Solar energy.
0: Napenergia.
1: And solar plexus.
0: És a szolális plexus.
1: So it is getting in energy through everything this to the solar.
0: Megy az energia mindezen be a solar plexusba.
1: But see, after few months or one year.
0: Néhány hónap, egy év múlva.
1: She said she lost all friends.
0: Azt mondta, minden barátját elvesztette.
1: Because they invite her something, all are eating, all are looking, and she's only sitting here.
0: Meghívják, esznek, isznak, ő meg csak néz.
1: Problem.
0: Ez a baj.
1: Greed.
0: A kapzsiság.
1: Of the tongue.
0: A nyelv,
1: everybody eating and this and tongue always again begin to come some kind of saliva in the mouth.
0: Nyálazik a száj.
1: So she gave up.
0: Abba hagy.
1: And begin to eat.
0: És elkezdett megint.
1: After 10-15 years she died.
0: 10-15 év múlva meghalt.
1: So either we can get a training. Economy.
0: A gazdaságos dolog, ha ilyen.
1: That's why we don't need any money.
0: Nincs szükség pénzre.
1: We don't have a kitchen.
0: Nem kell konyha.
1: We don't have microphone. A microwave.
0: Nem kell mikrohullámú sütő.
1: Nothing.
0: Sem.
1: No shopping.
0: Nem kell vásárolni.
1: Time for meditation.
0: Idő van a meditációra.
1: And guest comes, said we are ahari nahi, we are vihari. We are only with energy.
0: Azt mondjuk, ha jön a vendég, nekünk csak energiánk.
1: Yes, you will a friend guest comes.
0: Jön a barát, a vendégül.
1: Twice.
0: Kétszer jön.
1: The first and last.
0: Először és utoljára.
1: So please, now you see this nowadays the wheat what we are eating.
0: Manapság az a búza, amit eszünk.
1: It has gluten lot.
0: Sok benne a glutén.
1: And before 20-30 years, 40 years.
0: 20-30-40 éve.
1: There was not so much problems or people are blaming because of the gluten. There was not this kind of gluten.
0: Nem volt ez a glutén érzékenység probléma.
1: It means they've tried to force us towards meat.
0: Ez azt jelenti, hogy próbáltak minket húsevésre.
1: And they don't tell what is the harm, most harmful things in the meat.
0: És nem mondják meg, mi a legveszélyesebb a
1: húsban. And eggs and like this and like this.
0: Tojásban, ilyesmikben.
1: Many people can't understand why not to eat meat.
0: Sokan nem értik, miért ne ennénk húst.
1: Now I was in

0: Boston in America.
1: Most Bostonban voltam az Egyesült
0: Államokban. Last week I was there.
1: Múlt héten.
0: Exactly today there.
1: Pontosan.
0: One was pushing me that come please and eat.
1: Ott kényszerítettek, hogy egyek.
0: Not a meat, but food they brought. It's a pure vegetarian.
1: Nem húst, valami tiszta vegetárius.
0: Only salad.
1: Csak salátát.
0: And bread.
1: Meg kenyer.
0: But I said I'm going to one Indian restaurant to eat there.
1: De azt mondtam, megyek egy indiai étterembe és ott eszem.
0: And this organizer, please Swamiji, come, he was pushing me.
1: A szervező meg
0: my hand.
1: Nyomott, a kezembe nyomta, hogy edd meg.
0: I said, okay, I will sit down.
1: Mondtam, okay, leülök.
0: But he held me so fast.
1: De olyan erősen fogott.
0: So I have this sign here.
1: Hogy nyomot hagyott itt a karomon.
0: You see? He was holding like this.
1: Így szorítottam.
0: It's not a painful, nothing, but...
1: Nem fáj.
0: But the blood thinner.
1: Vér alatt.
0: So it's a memory, beautiful.
1: Szép emlék.
0: I was sitting like this in my t-shirt and telephoning.
1: Így
0: and Thapur says, what happened, Swamiji, there?
1: Pólóban telefonált Swamiji, kérdezték, mi történt ott?
0: I see some little child bite me.
1: Azt mondtam, megharapott egy kisgyerek.
0: Anyhow, so put some medicine and I said, no, it's okay. No pain at all.
1: Tegyünk el rá gyógyszert? Nem.
0: Anyhow, well, I sat there, I didn't eat.
1: Ott ült Swamiji,
0: I took the fruit.
1: Csak gyümölcsöt.
0: And I had 25 or my disciples with me from Europe and America.
1: Ott volt 25 tanítvány Európából, Amerikából.
0: And one from disciple who was from which one?
1: Melyik tanítvány? Kiről van szó?
0: And in the salad there was a chicken.
1: A salátában meg csirke volt.
0: Oh God.
1: Istenem.
0: She just threw there. Another one said there was a black hair.
1: A másik meg fekete hajszálat.
0: That can happen, doesn't matter.
1: Az megtörténhet, nem baj.
0: I want to tell, maybe it's her, your hair.
1: Lehet, hogy a te hajad.
0: But she had a colored blonde hair.
1: De neki barna haja volt.
0: That's my very dear disciple.
1: Nagyon kedves tanítvány.
0: Many years disciple.
1: Sok éve.
0: And she's the best friend of the Ramanand from America, who is now here.
1: Legjobb barátja a Ramanandnak Amerikából, aki most itt van.
0: And our Divya Jyoti here.
1: Divya Jyoti, itt van.
0: From America.
1: Amerikából.
0: Her good friend.
1: Jó barátja.
0: Is a Gita Puri.
1: Gita Puri.
0: Okay, so you can ask Gita Puri. I'm not telling joke, okay?
1: Megkérdezheted Gita Purit, nem vicc.
0: So I told the organizers and they were so sorry, so sorry.
1: Mondtam a szervezőknek, nagyon sajnálták.
0: So they said, they brought the salad and they told it from a shop, they should be very careful, but they mixed and they took it.
1: Azt mondták, hogy megmondták a boltban, hogy milyen legyen a saláta, de mégis belekeverték.
0: The Boston is a city of the... how do you call, eh? The city of the learning, knowledge, what you say? Studies.
1: Boston egy egyetemi város.
0: And it has, in Boston, only in the Boston, is 300 universities.
1: 300 egyetem van ott, csak Bostonban.
0: And like 1,000 colleges.
1: Több ezer főiskola.
0: Many, many hospitals.
1: Sok-sok kórház.
0: Many, many research institutions.
1: Rengeteg kutatóintézet.
0: If you want there, they will buy you to make research from your whole bones and everything.
1: Ha akarod, megvásárolnak téged, és kutatást végeznek a testeden a csontjaid.
0: So if you have enough from your life, you go there.
1: Ha eleged van az életből, oda mehetsz.
0: And Boston is something like Budapest.
1: Boston olyan, mint Budapest, hasonló.
0: But of course, you can't compare Budapest with Boston.
1: De persze nem lehet összehasonlítani.
0: Budapest is 1,000 times beautiful.
1: Budapest ezerszer szebb.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: Then there was the problem of eating.
1: Volt gond az evéssel.
0: So we did our, luckily we had one there, vegans.
1: So szerencsére vannak vegánok.
0: So again with the eating.
1: Megint az étkezés.
0: Now what to do?
1: Mit tegyünk?
0: So in Europe is still we have many good things.
1: Európában még van sok jó minden.
0: For example, Hungarian,
1: például a magyar,
0: Slovakia,
1: Szlovák,
0: Croatia,
1: horvát,
0: and these countries in the summer they are growing lot of good vegetables.
1: Nyáron sok jó zöldséget termesztenek.
0: But we have to do something that what how to we survive good.
1: De csinálnunk kell valamit, hogy hogy bírjunk túlélni.
0: So here also would be good.
1: Itt is jó volna.
0: To make little difference and not everyday potatoes.
1: Ha kis változtatás lenne és nem minden nap krumpli.
0: But what we have to ask someone, the person who put the question,
1: meg kell kérdezni,
0: can tell us what to cook.
1: Feltette a kérdést, hogy mit főzzünk akkor.
0: Well, in the Boston,
1: Bostonban,
0: we had this conference in the Harvard University.
1: Volt ez a konferencia a Harvardi Egyetemen.
0: And this person took me, come please, let me make a photo that we will see that Swamiji was in Harvard University. I said, doesn't matter.
1: Az ember elvitt engem, hogy csináljon fényképet háttérben a Harvardi Egyetemen.
0: For me, the Harvard University and the nest of the bird is the same.
1: De én azt mondtam, hogy a Harvardi Egyetem meg a madárfészek nekem ugyanaz.
0: Yeah. And this our now, it is one of the most beautiful than that university.
1: És ez most itt a legszebb egyetem.
0: But some people are meant as good things.
1: De valaki ezt jót akarta.
0: I said, I don't want to be studying now, beginning to study there, even the free.
1: Én nem akarok ott tanulni, akkor se, ha ingyen van.
0: But they are making a lot of research, it's very good, there's nothing to say, but all this meat.
1: Sok jó kutatást is folytatnak, de ez a rengeteg hús.
0: There were many professors and doctors and deans and this many, they are also Indians.
1: Sok professzor, orvos, dékán volt, indiaiak is ott.
0: Many are research and scientists are Indians there also.
1: Sok kutató, tudós, indiai ott.
0: But their brain is also gone.
1: De ők is elvesztették az eszüket.
0: Meat.
1: Hús.
0: Some of them, they were still vegetarian and they are making puja and everything. They were sit beside me and this.
1: Néhányan még vegetáriánusok és pujját végeznek, mellettem ültek.
0: There was one very, very good cancer diagnosis and cancer specialist of a doctor from India.
1: Volt Indiából egy rák specialista orvos, diagnoszta.
0: He have hardly time, everywhere they are calling him this, that.
1: Semmi ideje nincs, mert mindig mindenhova hívják.
0: And now he is so fed up.
1: Elege van.
0: Now he settled in the Atlanta.
1: Atlantában telepedett le.
0: So there are many but I don't know what happened to the human brain.
1: Nem tudom, mi történt az emberek agyával.
0: For the heart, we should see the heart.
1: A szívet kell nézni.
0: First heart and then the brain.
1: Először a szívet, aztán az agyat.
0: And the first brain and then the heart.
1: Először az agyat, aztán a szívet.
0: So when you eat,
1: ha eszel,
0: food comes on your plate,
1: megjön az étel a tányérra.
0: Then one chicken baby is killed.
1: Megöltek egy kis csirkét.
0: Or a cow baby is killed.
1: Vagy egy kis borjút.
0: That chicken, when comes on your plate,
1: mikor a tányérodra jut az a csirke,
0: then your brain should tell you.
1: Mondja azt az agyad, azt kell mondja.
0: Then your heart will say no.
1: Hogy a szívem azt mondja ne.
0: So, it is How they are torturing? This is a question.
1: Hogyan kínozzák őket? Ez a kérdés.
0: So now our vegetables.
1: A zöldségeink.
0: In Europe we have many good vegetables.
1: Európában nagyon sok a jó zöldség.
0: And we have good when Europe is a good energy and good air,
1: jó energia,
0: good oxygen,
1: jó levegő.
0: Really, this our Middle Europe or this Europe is a place to live.
1: Európának ez a része, Közép-Európa, ez egy olyan hely, ahol élhető.
0: We have many all doctors and professors that are very towards the nature all.
1: Sok orvos, professzor a természet felé fordul.
0: But this big markets have destroyed us.
1: De a nagy piac az tönkretett minket.
0: And the highways have disconnected the people.
1: A autópályák szétválasztják az embereket.
0: Otherwise we go from Vape to the Budapest, little villages, and there are something to buy, and some this and that, and you have some friends and so on.
1: Mert ha nem lenne az autópálya, kis utakon, falukon keresztül mennénk, ezt azt vennénk, találkoznánk az emberekkel.
0: And with the highway, we don't know anybody.
1: Az autópályán senkit nem látunk.
0: Only petrol pump.
1: Csak a benzinkutat.
0: And what you can get there?
1: Mit kapsz?
0: Good Coca-Cola.
1: Jó Coca-Colát.
0: And again potato chips.
1: Meg megint krumplit, chipset.
0: So you in Europe.
1: Ti itt Európában.
0: There are so many fruits.
1: Annyi gyümölcs van.
0: And vegetables.
1: Zöldség.
0: Which we can preserve for some winter.
1: Amit el lehet tenni télire.
0: And your ancestors were doing.
1: Az őseitek ezt csinálták.
0: They're like carrots, all the root fruits, vegetables.
1: Sárgarépa, a gyökér zöldségek.
0: And different kinds of pumpkins.
1: Különböző tökfélék.
0: And the seeds.
1: Magok.
0: And so many things was preserved.
1: Ami eltartható.
0: People say me that in Europe was also not that much consuming the meat.
1: Azt mondták nekem, hogy Európában se adtak régen annyi húst.
0: This big meat began more eating after the Second World War.
1: A második világháború után kezdődött ez a húsevés.
0: First World War and Second World War between.
1: Az első és második között.
0: And there they created one name.
1: Van egy név.
0: And this name they created High Society.
1: A magas társadalom, felső társadalom.
0: And what means the high society?
1: Mit jelent az, hogy high society?
0: Oh, they have money.
1: Felső társaság.
0: They only drink alcohol.
1: Pénzük van,
0: isznak. Meat. And this other potato is nothing.
1: A krumpli semmi.
0: And this is a high society.
1: Ez a felső tízezer.
0: And everybody want to eat meat.
1: Mindenki húst akar.
0: But they cannot because it's very expensive.
1: De nem tudnak, mert drága.
0: And now they made so much meat, so it is cheaper than a vegetable.
1: De most meg már annyit állítanak elő, hogy
0: so this is another reason that people are eating meat.
1: Olcsóbb, mint a zöldség, ezért is esznek az emberek.
0: So try to dry fruits.
1: Próbáld
0: dry vegetables.
1: Szárított gyümölcsöket, szárított zöldségeket.
0: We have in India also big problem.
1: Indiában is sok a gond.
0: Don't think that India is still holy.
1: Ne gondold, hogy az még mindig szent.
0: Yes, India is a holy, very holy.
1: Nagyon szent.
0: And the India is a spot on this earth is a very holy.
1: Ez egy olyan hely az földön, ami szent.
0: But not the people.
1: De nem az emberek.
0: That's it.
1: Ez az.
0: This college is a very beautiful, very good.
1: Ez az iskola nagyon jó.
0: But now who is here living and doing, that is a different.
1: De aki itt él, mit csinál?
0: And now so the Indians, they are talking about a high society.
1: Most az indiaiak is a felső tízezerről.
0: Now you people are not using the what is called here this for dying, hanging up, tie, yes?
1: Nem használjátok az akasztást.
0: This is a creation. Kravata is good, but tie is not good.
1: Nyakkendő jó.
0: So all Indians

0: and in schools and everywhere they have to have a tie.
1: A Indiában mindenhol nyakkendőt hordanak.
0: And our school in Europe, I see here, little children, they are not going with the tie.
1: Itt Európában nem hordanak nyakkendőt a gyerekek az iskolában.
0: So I tell also Indians,
1: mondom az indiaiaknak,
0: someone who have eaten and throw it, that you are eating all.
1: Amit valaki evett és kidobott, azt teszitek meg.
0: It is unbelievable.
1: Hihetetlen.
0: They are so blind.
1: Olyan vakok.
0: It's not that India.
1: Nem az az India.
0: Not that people.
1: Nem azok az emberek.
0: And at home maybe parents don't want them to eat meat and this, so they just go for a walking and they go to the meat restaurant.
1: Hogyha a szülők nem akarják, hogy húst tegyenek, akkor elmegy az étterembe és ott teszi.
0: The one of the biggest meat exporter is India.
1: Az egyik legnagyobb hús exportáló ország India.
0: And I have heard they are breeding the dogs and selling into the China.
1: Azt hallottam, hogy kutyákat tenyésztenek és eladják Kínának.
0: Therefore don't breed poor dogs, okay?
1: Ezért ne tenyészt kutyát.
0: Because maybe what they are learning in the see in the Facebook, maybe they begin in Hungary.
1: Lehet, hogy látják a Facebookon és Magyarországon is majd kezdik.
0: Yes.
1: Kutyát,
0: who knows?
1: Ki tudja.
0: This is how the cancer is going.
1: Így terjed a rák.
0: Therefore, please try to make your own dry fruits, vegetables.
1: Csináljatok saját szárított gyümölcsöt, zöldséget.
0: We can make from the good corn, any kind of corn, we can make nice flowers and we can make some different kind of homemade things and we can preserve them, sometime eat this, sometime that.
1: Gabonából, kukoricából jó lisztet lehet csinálni, házi dolgokat azt el lehet tartani.
0: And in that Boston, all doctors say don't eat any sugar. Sugar is one of the cause of the cancer.
1: Bostonban az összes orvos azt mondta, hogy semmi cukrot ne egyél, mert az a rák oka.
0: He's telling, yes, yes, Swami, you can talk as much as you like.
1: És ott megy, láthatjátok a Family Frost autó, azt mondja, Swamiji, beszélhetsz, amit akarsz.
0: All are listening, but when this will open gate.
1: Mindenki figyel, de mikor az kinyitja az ajtót.
0: So, it is our weakness.
1: Ez a mi gyengeségünk.
0: Humans have more weakness than any.
1: Az embernek több a
0: gyengesége,
1: mint bárkinek, és ez az evés.
0: Yeah. Even our house pet are spoiled.
1: A házi állat.
0: Because of our weakness.
1: És a mi gyengeségünk miatt.
0: So again we are coming, not only potatoes or something, we shall cook different things.
1: Ne csak krumplit főzzünk, mást is.
0: And that's why I said that when we have big seminars in a small village,
1: kis faluban,
0: in this time of the season,
1: ebben az évszakban,
0: we can request the farmers,
1: megkérhetjük a földműveseket,
0: and because there is so much vegetable they can't eat.
1: Mert annyi zöldség van, hogy nem tudják
0: so they are feeding the pigs.
1: A disznókkal etetik fel.
0: And eat the pigs. So maybe we get these vegetables.
1: Akkor megkaphatnánk ezeket a zöldségeket.
0: At the same time I can tell you,
1: azt is elmondhatom,
0: that who came to India, you know, to Rajasthan,
1: aki Indiába jön,
0: in Jordan,
1: Jada.
0: We bought the Jordan land, it is about 600 hectares.
1: Körülbelül 600 hektár jordani terület.
0: 600-700 hectares land.
1: 600-700 hektár.
0: And since the day when we bought the land, there is no any more pesticide.
1: És mióta azt megvettük, semmi növényvédőszer nincs.
0: And our trees.
1: És a fák.
0: Bushes, everything.
1: Bokrok minden.
0: So there is a different kind of vegetables we are using, drying.
1: Másféle zöldségek vannak.
0: And this is only that vegetable which is still not sprayed.
1: Olyan zöldség, amit nem permetez.
0: That is also in the forest bush.

0: Az erdőben is a bokrokon.
1: So last year we had this in a vape in a Strilki, you remember?
0: Múlt évben Strilkiben emlékeztek.
1: And people like it.
0: Szeretik,
1: it was good.
0: Az emberek.
1: So this year I brought again for you something.
0: Megint hoztam nektek valamit idén is.
1: I went for only 1 week to India, some work I had to do.
0: Egy hétre mentem csak Indiában, volt ott egy munka.
1: And Mansadevi said, only take 2 dress and your toothbrush and that's all why you need to carry your luggage.
0: Mansadevi azt mondta, vigyél 2 ruhát meg a fogkefét, minek csomag.
1: Because I have in Delhi ashram, I have Vienna ashram, I have Jaipur ashram, everywhere I have what I need.
0: Mert hogy az ashramokban, Delhiben, Bécsben, mindenhol megvan, amire szükségem van.
1: I said, okay.
0: Azt mondtam, rendben.
1: But then I was thinking.
0: Aztán gondolkozni
1: kezdtem. And can you imagine I took 2 empty suitcases?
0: 2 üres bőrönt.
1: Inside was the soya capsules you make it for the our homeopathic herbals.
0: Homeopátiás kapszulák voltak.
1: Because they are made from soya, not from animals.
0: Szójából csinálják a kapszulát, és nem állati.
1: And our Pushpa in Jordan, she's taking care of the beautiful garden with the organic everything.
0: Jordanban Pushpának egy szép kertje van.
1: So they are so much.
0: Ilyen nagyok.
1: 1/2 kilo.
0: 1/2 kilo.
1: So much, but 1/2 kilo. So I put all in my 2 suitcases, and when they were visiting, they said, "Swamiji, so little." I said, "Yes, it's good."
0: Betettem a 2 böröntbe, azt kérdezték, ilyen
1: kevés. I'm bringing the air from Europe for India.
0: A levegőn keresztül viszem
1: the
0: Európa.
1: Good, India. Clean air for New Delhi from Vienna.
0: Levegőt viszek.
1: So back I brought it 60 kilos. Or more.
0: Kiló, hoztam vissza, vagy többet.
1: And Mansadevi was looking.
0: Így néztem Mansadevi.
1: So I, anyhow, I brought it this and we are now making mixing and you can use it, have it.
0: Most használhatjátok.
1: So you create please yourself your few months good food.
0: Néhány,
1: I don't know how, but you have to.
0: Néhány hónap alatt jó ételt csináljatok, nem tudom.
1: And if you don't know, then we can, I can tell you.
0: Ha nem tudjátok, majd megmondom.
1: You can from the different grains.
0: Különböző magok, gabonák.
1: Yeah. For example, you know the chickpeas, what we call the chana.
0: Ja, a szójabab, csicseri borsó, csicseri.
1: And that we can make few different kind of variety for a food.
0: Különböző fajtákat bele lehet tenni az ételbe.
1: Only from that.
0: Csak azt.
1: So like different things we can learn, okay?
0: Különböző dolgokat megtanulhatunk.
1: And if you can get the organic corn.
0: Hogyha tudtok hozzájutni bio.
1: Then we can make 3 different kinds of varieties for food from this corn.
0: Háromfélét gabonát lehet beletenni az ételbe.
1: So we have many, many from our Europe, you know, from here.
0: Innen Európából.
1: And you can have every day different dish.
0: Minden nap más étel.
1: At least you have 10 different dishes.
0: Legalább 10 különböző étel.
1: 10 to 15.
0: 10-15.
1: So, if you eat 2 kind of variety, twice a month.
0: Ha 2 félét eszel, 2-szer egy
1: hónapban. Or let's say 3 times a month.
0: Vagy 3-szor.
1: That's not too much.
0: Az nem túl sok.
1: That's healthy.
0: Egészséges.
1: Homemade, yourself.
0: Otthon készült.
1: Buy the vegetables, dry the vegetables, these clean everything.
0: Szárítsd a zöldségeket.
1: Dry vegetable is better than frozen.
0: A szárított zöldség jobb, mint a fagyasztott.
1: Yes. And also you don't need to consume the electricity.
0: És akkor nem fogyaszt az áramot.
1: For your freezing.
0: A fagyasztóhoz.
1: So we have so many good beings here.
0: Olyan sok jó babféle van.
1: Really. Sometimes I'm wondering that how much variety of the food is here in Europe than in India.
0: És néha csodálkozom, hogy itt többféle étel van, mint Indiában.
1: But we didn't learn, we forgotten.
0: De elfelejtettük.
1: And those our grandmothers died already.
0: És meghalt már nagymama.
1: Otherwise they would have told us.
0: Különben megmondta, megmondaná.
1: And best herbs you have here.
0: És a legjobb gyógynövények itt van.
1: In the forest of the Czech, Slovakia, Austria, everywhere.
0: Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában mindenhol.
1: There are some people who are collecting many different herbs.
0: Vannak, akik gyűjtik a gyógynövényeket.
1: But we forgotten.
0: De elfelejtettük.
1: We have here some people, they are very good and we can ask them to give them give us write and give us a piece of paper that we can collect or someone can collect and we can buy from that.
0: Vannak emberek, akik leírhatják, vagy ők gyűjtik és tőlük vesszük meg.
1: But no. Your tongue is spoiled towards the junk food.
0: De hát a nyelvedet tönkretette a szemét.
1: And that junk food is remaining in the body.
0: És az pedig benne marad a testben.
1: Better not to eat 2 days anything.
0: Jobb, hogyha 2 napig semmit nem eszel.
1: But don't eat junk foods.
0: De ne egyél junk foodot.
1: That is about it.
0: Erről
1: so thank you for this good question.
0: Köszönöm ezt a jó kérdést.
1: We will tell there is one person called beloved master.
0: Aki az attól, aki azt mondja, hogy kedves mester, szeretett mester.
1: So the wheats have more than 40% gluten.
0: A gabonában 40%-kal több glutén van.
1: And this damages our intestine.
0: És ez tönkreteszi a
1: belünket. And cause the diseases.
0: Betegségeket okoz.
1: Hari Om Tat Sat. I spoiled your appetite.
0: Most elrontottam az étvágyatokat.
1: I hope today potato is not cooked.
0: Remélem, manapság nem krumplit főztek.
1: In 1978 or 80, between these 2 years, yeah.
0: 78-80 között.
1: There was one person developed one machine.
0: Volt egy ember, aki egy gépet kifejlesztett.
1: And he said that when you cut the potatoes,
0: mikor felvágod a krumplit,
1: or other roots,
0: vagy más gyökeret,
1: they are crying.
0: Az sír.
1: And so, this machine,
0: ez a gép,
1: they brought near the potato, and they had some kind of machine, so it's giving the resonance, like a crying.
0: Ami rezonanciát ad, mint a sírás.
1: And coming, knife coming closer,
0: közel megy a krumplihoz a kés,
1: is that the vibration,
0: van-e egy vibráció,
1: and sound like screaming.
0: Mint egy csikoltás.
1: And when it's cutting, it's unbelievable how much this potato is crying, screaming.
0: És mikor felvágják, hihetetlenül sikoltozik az a krumpli.
1: Next day,
0: másnap,
1: in Vienna there's a beautiful Nash market,
0: Bécsben a Nash markton,
1: and no one buys potatoes.
0: Senki nem vett krumplit.
1: It took few months, or weeks. Many people didn't want to buy the potatoes.
0: Sokan nem akartak krumplit.
1: The potato company was bankrupt nearly.
0: A krumplit cég meg majdnem.
1: So they made then more advertising about potato chips and this and that and that.
0: Hirdetni kezdték a chipset.
1: The same machine.
0: Ugyanaz a gép.
1: They coming near the plant.
0: Közel megy egy növényhez.
1: You go with the knife.
0: Mész a késsel.
1: Is making screaming.
0: Sír.
1: So it is said maybe because it's a metal.
0: Lehet a fém miatt.
1: So they made a like a knife from the wood.
0: Csináltak fából kést.
1: And came to near.
0: Oda vitték közel.
1: The same sound.
0: Ugyanaz a hang lett.
1: And then one came with the water can.
0: Aztán jött valaki egy
1: öntözőkornával
0: a növényhez.
1: And plant was so happy.
0: Olyan boldog volt a növény.
1: Because you are bringing the water.
0: Mert vizet hozott.
1: So that machine they did not provide to in any shop anymore.
0: Már a sehol nem lehet kapni azt a gépet.
1: So everything in the life, our planet is called living planet.
0: A bolygónkat úgy hívjuk élő bolygó.
1: So what to do?
0: Mit tegyünk?
1: So someone who don't want to do all this,
0: aki nem akar,
1: then take the from the Surya Narayan.
0: Aki nem akarja mindezt tenni, akkor a Surya Narayanból.
1: There are many.
0: Sokan vannak.
1: There is one lady, one person.
0: Van egy ember.
1: Nearby our ashram, our Rajasthan.
0: Rajasthanban.
1: Border of the Gujarat and Rajasthan.
0: Gujarat határán.
1: There is a big temple of the Amba, Mother Amba, Devi, Shakti.
0: Amba anyának van ott egy nagy temploma.
1: And when the Shakti, she died.
0: Mikor Shakti meghalt.
1: The story is very long, I will not tell you.
0: Hosszú történet, nem mondom el.
1: So Shiva was very, very, very sad.
0: Nagyon szomorú volt Shiva.
1: Because Shakti, that was the first and Shiva from his creation.
0: Mert Shakti és Shiva volt az első ebben a teremtésben.
1: So when she got the information that Shakti died,
0: megtudta, hogy Shakti meghalt,
1: Shiva was very, very sad.
0: Shiva nagyon elszomorodott.
1: He took Shakti on his shoulder,
0: Satit a vállára vette,
1: and he disappeared in the universe.
0: És eltűnt a térben.
1: Ages and ages.
0: Korszakokra.
1: Now Brahma, Vishnu and all other devas, Indras, all were very sad.
0: Brahma, Vishnu és a többi déva nagyon elszomorodott.
1: Because without Shakti, nothing is there.
0: Mert Shakti nélkül semmi nincs.
1: And Shiva must come back.
0: Shivának vissza kell jöjjön.
1: But he disappeared.
0: De eltűnt.
1: How to bring the Shiva back?
0: Hogy hozzuk vissza Shivát?
1: That attachment of the Shiva was so much.
0: Olyan nagy volt Shiva ragaszkodása.
1: So even the Shiva has attachment, why we not have?
0: Hogyha a Shiva is így ragaszkodik, okay? Akkor mi miért nem?
1: So be happy, enjoy, you have attachment, okay?
0: Élvezd a ragaszkodást.
1: But love is a love.
0: De a szeretet az szeretet.
1: So Shiva loved the Shakti.
0: Shiva szerette Sati.
1: So over here on his shoulder,
0: a vállán,
1: in the space,
0: a térben,
1: Brahma came to Vishnu.
0: Brahma elment Vishnuhoz.
1: And other many goddess,
0: s a többi,
1: said Vishnu, please do something and bring the Shiva back.
0: Vishnu, kérlek, tégy valamit és hozz vissza.
1: And they asked what happened, everything.
0: Elmondták, mi történt.
1: Said, well, the Sati suicide.
0: Sati öngyilkos lett.
1: And Shiva took it and disappeared.
0: Shiva elvitte és eltűnt.
1: Vishnu, where is Shiva?
0: Vishnu, hol van
1: so
0: Shiva?
1: So he's in the Brahmaloka somewhere.
0: Valahol a Brahmalokában.
1: Please.
0: Kérlek.
1: Only because the attachment of the Shakti, the Shiva cannot, he will not come down.
0: Csak a ragaszkodás miatt nem jön le Shiva.
1: Then Vishnu, his Sudarshan Chakra.
0: Akkor Vishnu a Sudarshan Chakrájával.
1: And he sends his Sudarshan Chakra.
0: Elküldte.
1: To the Shivas.
0: Shivához.
1: And he said to Chakras, shape the Parvati's body in many pieces.
0: Azt mondta a Chakrának, sok kis darabra
1: feletelje. Suddenly Shiva will be free.
0: Sati testét felszabadul Shiva.
1: And so the Parvati, the Shakti's body was shaped or cut it this by Sudarshan Chakra 52 pieces.
0: Sati testét a Sudarshan Chakra 52 darabra metélt.
1: And where the mother Shakti's body, where it fall everywhere,
0: és ahova leesett Shakti anya test darabja,
1: that place we call Shakti Pitha.
0: Azt hívjuk úgy, hogy Shakti Pitha.
1: Shakti Pitha means the place.
0: Azt hívjuk hely.
1: Holy place.
0: Szent hely.
1: And so in many, many different places, in mountains or somewhere, still people are worshipping.
0: Sok helyen a hegyekben még mindig imádják.
1: So that place between Gujarat, Rajasthan nearby.
0: Gujarat és Rajasthan között az a hely.
1: So there is a place called Amba, the mother Amba.
0: Amba, anya nevű hely.
1: And there her heart fall down.
0: Oda esett a szíve.
1: And on that hill where mother Amba's Shakti, mother Shakti's heart is there.
0: Ahol Shakti szíve van.
1: There is a divine light.
0: Ott van egy isteni fény.
1: Many, many ages the light is there. And people are going and worshipping.
0: Hosszú idő óta ott van az a fény, és imádják az emberek.
1: If you want to see, we go and we will show you.
0: Ha akartok, elmegyünk és megmutatunk.
1: We will show you that place where the Shakti's heart was.
0: Az a hely, ahol a Shakti szíve volt.
1: Of course we can't see.
0: Nem látjuk.
1: But holy light is there.
0: De ott a szent fény.
1: Worshipping.
0: Imádni.
1: So, there is one man.
0: Van egy ember.
1: Was it sadhu or whatever it is.
0: Sadhu, ilyesmi.
1: And he got a darshan.
0: Darshanya volt.
1: He's living somewhere in the cave down in that mountain.
0: Ott egy barlangban él azon a hegyen.
1: And he became as a Shakti.
0: Olyan lett, mint Shakti.
1: Now he's dressing like woman.
0: Úgy öltözik, mint egy nő.
1: He have also the, I know in his nose, what they call something that the ladies are doing.
0: Az órát is úgy, mint a nők.
1: Only ladies doing, boys you don't do, okay? Otherwise they will take you to the Shakti.
0: Mert különben Shaktinak neveznek.
1: So everything, see, all bangle and everything.
0: Karkötő, minden.
1: And she's very thin.
0: Nagyon vékony ember.
1: We don't know how old is.
0: Nem tudjuk hány éves.
1: But really does not eat, drink anything.
0: De valóban semmit nem eszik és iszik.
1: For one month they kept in one room.
0: Egy hónapot egy szobában.
1: There was cameras.
0: Volt kamera.
1: Scientist.
0: Tudósok.
1: Everything if he's eating or not.
0: Eszik-e valamit, vizsgálták.
1: Or drinking or not.
0: Iszik-e valamit, vizsgálták.
1: Yes, that's right.
0: Az úgy jó.
1: So that no, she doesn't eat, she doesn't drink.
0: Nem evett, nem ivott.
1: And when there are festivals, she's dancing with them.
0: Mikor ünnep volt, táncolt.
1: And of course, everyone worship her or him as a holy.
0: Imádták őt, mint szentet.
1: And also, she does not have stool.
0: Nem is
1: toilet.
0: Volt széklete.
1: We can go and see.
0: Megnézhetjük.
1: It is something that is called then no more meat and alcohol and nothing. Hari Om Tatsat.
0: Akkor semmi hús meg alkohol. Hari Om Tatsat.
1: So that in within her is the heart of the Shakti.
0: Ő benne Shakti szíve van.
1: So there are people like this still. There are.
0: Vannak ilyen emberek.
1: The Mother Earth will not lose the seed.
0: A föld anya nem veszti el a magot.
1: Even many, many years there is no rain.
0: Ha sok évig,
1: the Mother Earth will preserve the seeds.
0: Nincs eső, akkor is megőrzi a föld anya a magot.
1: Of these holy saints.
0: A ezeknek a szenteknek a magját.
1: So there are maybe in many, many other countries, I don't know.
0: Sok más ország is lehet.
1: So that is about that Shiva and this Shakti's power.
0: Ez Shakti és Shiva erejéről szól.
1: Of course, I think you cannot go that close, you cannot touch.
0: Nem szabad közel menni, megérinteni.
1: I have seen only in the video.
0: Én csak a videót láttam.
1: I have heard.
0: És hallottam.
1: And I was there.
0: Ott voltam.
1: But I had no interest to go to her cave or there.
0: De
1: I had no time.
0: Nem volt időm, nem érdekelt, hogy a barlangjához elmegyek.
1: But now I think I should go and have her darshan.
0: De azt gondolom, most oda kéne mennem, és darshan legyen.
1: So should we do?
0: Csináljuk.
1: Who would like to go?
0: Ki szeretne?
1: No, yes, yes. This, we don't know when she disappears.
0: Nem tudjuk, mikor fog eltűnni.
1: Disappear means die.
0: Azt jelenti meghal.
1: Or we don't know.
0: Vagy nem tudjuk.
1: And we don't know if she will be there.
0: Nem tudjuk, ott lesz-e még.
1: or if she will come, appear out, we will come. But when I

0: And at airports you buy the cakes.
1: És már a repülőtéren süteményt veszel.
0: Or if an Indian goes back to India or at an airport, he will buy the samosas.
1: Vagy ha egy indiai hazautazik, már a reptéren szamoszát vesz.
0: Or mango lassi.
1: Vagy mango lassit.
0: So it is in our way of life.
1: Ez a belső életmódunk.
0: So it's good to keep the pure culture.
1: Jó tisztán tartani a kultúrát.
0: With respect to other culture.
1: Más kultúrák tiszteletével együtt.
0: There are some, they call it a cultural program, but it's not, it doesn't include culture.
1: Valaki azt mondja, hogy ez egy kulturális program, holott nem része a kultúra.
0: I heard in some country they have a tradition or a culture, or once a year they kill in the water so many fish.
1: Hallottam, hogy van olyan ország, ahol az a kultúra vagy a hagyomány, hogy halakat ölnek egy évben egyszer a vízbe.
0: And all water, ocean water is there, all in the blood.
1: És az egész óceán víz vérben úszik.
0: And they are happy.
1: És ettől boldogok.
0: I think this is not a culture.
1: Azt gondolom, hogy ez nem kultúra.
0: Or in some country, they on particular day, they kill or they slaughters many buffaloes and goats and like this. This is not a culture.
1: Vannak bizonyos országok, ahol bizonyos napokon bivajokat vagy kecskéket ölnek meg.
0: Not a religion.
1: És nem vallás.
0: That's not devik.

0: So sit in meditation posture.
1: Ülj meditációs ülőhelyzetben.
0: Be comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: If you have problem to sit in meditation posture on the floor, you can sit there on the bench.
1: Ha gondod van azzal, hogy meditációs ülőhelyzetben ülj a talajon, akkor hátul a padra is fölülhetsz.

0: Make yourself comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: Adjust yourself in such a comfortable way that during the meditation you will not feel discomfort.
1: Testhelyzetedet olyan kényelmesen állítsd be, hogy a meditáció során ne érezd majd kényelmetlenséget.
0: If you have mantra, then practice. Take your mala in your hand.
1: Ha van mantrád, gyakorold, vedd a máládat a kezedbe.

0: And now close your eyes.
1: És most hunyd be a szemed.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Vonulj vissza a külvilágból.
0: And for the time being, come in this hall. Be aware of your being in this hall.
1: És erre az időre tartózkodj ebben a csarnokban. Légy tudatában jelenlétednek ebben a csarnokban.
0: Feel comfortable. Relax your whole body.
1: Kényelmesen érezd magad, lazítsd el az egész tested.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd el a könyököd.
0: That your shoulders is relaxed.
1: Hogy a vállad is ellazuljon.
0: When the shoulders will be relaxed, your neck is also very relaxed. And it means also your back muscles are relaxed and stomach muscles. The whole trunk of the body is relaxed.
1: Ha a vállad ellazult, az azt jelenti, hogy a nyakad is ellazul, a hátad is ellazul, és a hasizmok is ellazulnak, és az egész törzsed lazul.

0: Feel and relax your face muscles.
1: Érezd és lazítsd el az arcizmaidat.
0: Your eyelids gently closed.
1: Szemhéjad lágyan behunyva.

0: Feel the breath, a normal and natural breath flow.
1: Érezd a lélegzeted, normál és természetes lélegzet áramlását.
0: I know that I'm inhaling.
1: Tudom, hogy belélegzem.
0: And I know that I'm exhaling.
1: És tudom, hogy kilélegzem.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Feel your legs.
1: Érezd a lábad.
0: The joints.
1: Az ízületeket.
0: The whole body.
1: Az egész testet.

0: Gaia Stadium, the motionless of the body. Feel the motionlessness of the body.
1: Gaia Stadium, a test mozdulatlansága. Érezd a test mozdulatlanságát.
0: Relax.
1: Lazít.

0: incoming and outgoing jing, the energy, the vitality. While exhaling, your energy goes out and brings all the toxins out.
1: A beáramló és kiáramló energia a testen keresztül, a lélegzet által feltöltöd testedet energiával, kilégzéskor pedig az összes toxikus anyag eltávozik a testből.
0: Feel the expansion and contraction of the body with the breath.
1: Érezd a test kiterjedését és összehúzódását a légzés ütemében.
0: Input and outlet the energy.
1: Az energia beáramlása és kiáramlása.
0: Feel relaxed.
1: Érezd, hogy laza vagy.
0: Feel physically and mentally comfortable.
1: Érezd, hogy fizikailag és mentálisan kényelmesen érzed magad.
0: Just release all the thoughts.
1: Csak engedd el az összes gondolatot.
0: It means the releasing the stress.
1: Azaz, engedd el a stresszt.
0: Relax.
1: Lazít.

0: éppen ezt a gondolatot.
1: How important is this thought?
0: Mennyire fontos ez a gondolat?
1: It's time for your meditation.
0: Most a meditációd ideje van.
1: This you can think after.
0: Ezt majd később is átgondolhatod.
1: What do I think?
0: Mit gondolok?
1: Why do I think?
0: Miért gondolom?
1: Analyze your thoughts.
0: Elemezd a gondolataidat.
1: And from many thoughts pick up one major thought.
0: És a sok gondolat közül emeld ki a fő gondolatot.

0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: What is the cause of my thinking?
1: Mi az oka a gondolataimnak?
0: Go in past.
1: Térj vissza a múltba.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Where is the cause?
1: Hol van az ok?
0: In which direction, in which distance, from where this thought is coming?
1: Merről, milyen messziről jön ez a gondolat?
0: Which creates a tension in your brain.
1: Amely feszültséget hoz létre az agyadban.
0: Analyze and relax.
1: Elemezd ki és lazíts.
0: Forgive it.
1: Bocsásd meg.
0: Forget it.
1: Felejtsd el.
0: Become free.
1: Légy szabad.

0: Do you have the power? Do you have the energy?
1: Van hozzá erőd? Van hozzá energiád?
0: Do you have the willpower?
1: Megvan az akarat erőd?
0: That you can give up this thought.
1: Hogy feladd ezt a gondolatot?
0: Yes, you can.
1: Igen, meg tudod tenni.
0: Relax and go ahead.
1: Lazíts és haladj tovább.
0: All the vrittis, all the thoughts, all the vrittis.
1: Minden vritti, minden gondolat.
0: Just like the waves on the water.
1: Minden vritti, csak annyi, mint hullámok a vízen.
0: It will calm down.
1: Meg fognak nyugodni.
0: Relax. Relax.
1: Lazíts. Lazíts.
0: Physically and mentally.
1: Fizikailag és mentálisan.
0: Emotionally. No sorrow.
1: Érzelmileg. Ne legyenek gondok.

0: Don't run again back to that thought which creates in you stress, fear, anxiety,
1: Ne szaladj vissza megint ehhez a gondolathoz, amely stresszt, félelmet, idegességet kelt benned.
0: The cause of the thought, the form of the thought,
1: a gondolat oka, a gondolat,
0: the distant of the thought,
1: alakja, a gondolat távolsága.
0: How you can free from this?
1: Hogyan tudsz megszabadulni ettől?
0: Relax.
1: Lazíts.
0: And now bring your awareness at the center of thy brows.
1: Most pedig vidd tudatodat a szemöldökök közötti pontba.
0: And innerly look in the far distance.
1: És bensőleg tekints távolra.
0: From the present to the future.
1: A jelenből a jövőbe.
0: What will be now?
1: Mi lesz most?
0: You are in the beautiful, beautiful park or forest.
1: Egy gyönyörű, gyönyörű parkban vagy, vagy erdő.
0: Or a mountain.
1: Vagy hegyen.
0: Or a beach.
1: Vagy vízparton.
0: Or in the ashram.
1: Vagy az ásramban.
0: Yes. Create your imagination's beauty for the future.
1: Igen. Teremtsd meg a jövő szépségét. Képzeld el.
0: There are more beautiful, joyful, and divine for the future waiting for you.

0: Open your inner eyes from the eyebrow center.
1: A jövőben több minden szépség, örömteli, isteni élmény vár rád. Nyisd ki a szemöldökök közti központot.

0: Past is past.
1: A múlt elmúlt.
0: Just be present.
1: Csak légy a jelenben.
0: And your intuition, your beauty, your steps towards the beautiful future.
1: Intuíciód, a szépséged vezet téged a jövő szépsége felé.
0: What did I think?
1: Mit gondoltam?
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: And what should I think?
1: És mit gondoljak?
0: Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: Remain on the presence.
1: Maradj a jelenlétben.
0: Open your eyes in that far distance about the future.
1: Szemeddel a jövő messzi távlatára tekints.
0: You can create. You can realize. You can achieve.
1: Létrehozhatod, megvalósíthatod, elérheted.
0: Yes, you have. You have that future.
1: Igen, megvan neked, megvan az a jövő.

0: Purify your energy.
1: Tisztítsd meg az energiádat.
0: All the malas, the impurity of the past in your body, in your thoughts, in your feelings, in your mind. Clean out.
1: Minden malát, tisztátalanságot a testedben, gondolataidban, érzéseidben.
0: Enter in the purity.
1: Tisztíts meg. Lépj be a tisztaságba.
0: By your each and every heartbeat.
1: Minden szívdobbanásoddal.
0: With your each and every breath.
1: Minden lélegzeteddel.
0: And with each and every thought.
1: És minden egyes gondolatoddal.
0: Is connected, directed towards purity.
1: A tisztasághoz kapcsolódsz.
0: Divinity.
1: Az isteniséghez.
0: Spirituality.
1: A lelkiséghez.
0: And realization.
1: És a megvalósításhoz.
0: Get out of the darkness of the past.
1: Kerülj ki a múlt sötétségéből.
0: And wake up in the dawn of the future.
1: És ébredj fel a jövő hajnalán.
0: Go ahead with your mantra.
1: Haladj előre a mantráddal.
0: Light.

0: harmony,
1: pain,
0: energy,
1: harmonia,
0: clarity,
1: energia, tisztaság,
0: confidence,
1: bizalom,
0: the joy,
1: az öröm.

0: In your inner space,
1: belső teredben,
0: imagine beautiful the dawn rising.
1: Képzelj el egy gyönyörű szép
0: or a beautiful flame.
1: Hajnali napfelkeltét, vagy egy csodálatosan szép lángot.
0: Remain on this beautiful light.
1: Maradj emellett a szép fény mellett.
0: Light of the candle or dipak or the dawn.
1: A gyertya vagy a dipak, vagy a hajnal fénye mellett.
0: Relax all the tensions.
1: Lazíts el minden feszültséget.
0: Relax your jaw.
1: Lazítsd el az állkapcsodat.
0: Relax your temples near your ears.
1: Lazítsd el a halántékodat a fül mellett.
0: Try to relax your whole brain center.
1: Próbáld meg ellazítani összes agyközpontodat.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: happiness,
1: boldogság,
0: divine feelings,
1: isteni érzések,
0: confidence,
1: bizalom.
0: Feel the shelter of our all the past masters.
1: Érezd a mi minden múltbéli mesterünk védelmét, menedékét.
0: Feel under the shelter of Mahaprabhuji, Devpuriji and Guruji.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji és Guruji védelmét.
0: That is a final place for us.
1: Ez a végső hely számunkra.
0: To the Brahmaloka.
1: A Brahmaloka.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: And now feel your breath again.
1: Most érezd újra a légzésed.
0: Feel the whole body.
1: Érezd az egész testet.
0: Full of the energy.
1: Megtelve energiával.
0: Feel the expansion and contraction of the trunk of the body.
1: Érezd a törzsed kiterjedését és összehúzódását.
0: Be aware of your being here.
1: Légy tudatában itt létednek.

0: And deep inhale and exhale.
1: És mély belégzés és kilégzés.
0: And we will chant Om three times.
1: És az Ómot fogjuk háromszor zengetni.
0: Deep inhale.
1: Mély belégzés.

0: Move your hands, fold your palms.
1: Mozdítsd meg a kezed.
0: Rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered, dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the hands on the face.
1: Tedd a tenyered, kezed az arcodra.
0: Gently massage your eyelids.
1: Finoman, lágyan masszírozd meg a szemed.
0: Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And bend forward.
1: És hajolj előre.
0: Stretch your back and fold.
1: Nyújtsd ki a hátad.
0: Touch your head on the ground.
1: A fejed hajtsd a talajra.
0: Feel the circulation.
1: Érezd a keringést.
0: Towards the face muscles.
1: Az arcizmok irányába.
0: The brain.
1: Az agy irányába.
0: Feel relaxing again.
1: Érezd, hogy ellazulsz.
0: Bring your hands on the back.
1: Kezedet vidd hátra a hátadra.
0: And keep your head on the ground.
1: A fejedet tartsd a talajon.

0: can be taken out through the meditation and mantra.
1: És ez csak meditációval és mantrával lehet eltávolítani.
0: It's not difficult to get out. Sometimes it's a fixed ideas.
1: Néha nem nehéz kijutni abból. Ezek fix ideák.
0: That we are searching somewhere outside.
1: Amelyre valahol kívül keressük a megoldást.
0: And we are fixed, we said, yes, this is that.
1: És azt mondjuk, hogy igen, ez az. Erre rögzülünk.
0: But when the reality will come,
1: de amikor a valóság megérkezik,
0: then we will know that we were searching on the wrong place.
1: Akkor tudni fogjuk, hogy rossz helyen kerestük.
0: Therefore, meditation,
1: ezért a meditáció,
0: but we have to analyze all each and every our feelings or the thoughts.
1: De ki kell elemeznünk minden egyes érzésünket vagy gondolatunkat.
0: From where the thoughts began.
1: Honnan kezdődött a gondolat?
0: Very in beginning.
1: A legesleg elején.
0: Where was the cause of this?
1: Hol volt az oka mindennek?
0: You meet someone.
1: Találkozol valakivel.
0: Somewhere.
1: Találkoztál valahol.
0: And you are happy and you like it.
1: Boldog vagy és örülsz ennek.
0: But you should know that on that point there began both.
1: De tudnod kell, hogy akkor abban a pillanatban mind a kettő elindult.
0: That both are the Uthan and Patan.
1: Uthan és Patan egyaránt.
0: You see the Uthan.
1: De az Uthant látod.
0: But Patan is hidden.
1: De a Patan ott van rejtve.
0: When it is not in your destiny.
1: Ha nincsen benne a sorsodban.
0: And it is not meant for you.
1: És nem neked van.
0: That time it happens that Patan which was underground in the unconscious level.
1: Nem neked van számva, akkor előfordulhat, hogy a Patan, ami rejtve volt, ami a tudatalatti szintjén volt.
0: But we were not aware.
1: És nem voltunk ennek tudatában.
0: Now that Patan is coming up.
1: Most azonban ez a Patan.
0: And that Uthan is sinking in the water down.
1: Ez a Patan föltör, előretör, és az Uthan pedig elkezd süllyedni a vízbe.
0: So these are the waves of those vrittis.
1: Ezek a hullámok, azoknak a vrittiknek a hullámai.
0: Which was not meant for you.
1: Amelyek nem a te számodra teremtettek.
0: But you did. And that is the cause of suffering.
1: De te megtetted, és ez az oka a szenvedésnek.
0: That creates the stress.
1: Ez hozza létre a stresszt.
0: That creates the heart disease.
1: Ez hozza létre a szívbetegséget.
0: That creates the stomach problems.
1: Ez hozza létre a gyomor problémákat.
0: That creates our livers, all organs in the body.
1: A májnak és a test minden szervének ez okozza a betegségét.
0: Our glands.
1: A mirigyeknek.
0: And those who have lots of emotional problem which is swallowing down.
1: És akiben sok érzelmi probléma van, amelyet lenyel.
0: Then we are overloading our thyroid gland.
1: Annak túl van terhelve a pajzsmirigye.
0: And then we have the thyroid problem.
1: És akkor megvan a pajzsmirigy probléma.
0: Must not be only this case. There can be some other case too.
1: Nem biztos, hogy csak ez az eset van, lehet más eset is.
0: But mostly is that unspoken to thyself to clear up. No one can clear up when you speak to somebody.
1: De többnyire ez a kimondatlan, ami a magad számára kimondatlan, mert nem tudja más megtisztítani, ha másnak mondod el.
0: So it is within us.
1: Ez bennünk van.
0: And only we can solve the problem.
1: És csak mi magunk.
0: We can bring the clarity. And so that's very important. The meditation. And it's very important to realize in that deep level of meditation.
1: Nagyon fontos megvalósítani ezt a meditáció mély szintjén.
0: And yes, you can solve.
1: És igen, meg tudod oldani.
0: Or you can achieve.
1: Vagy el tudod érni.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: Everything is possible.
1: Minden lehetséges.
0: Therefore, it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Take time.
1: Szánd rá az időt.
0: And Guru Kripa.
1: És a Guru Kripa.
0: It will bring us to that light, that Brahmaloka, that Bindu.
1: Elvisz minket ahhoz a fényhez, a Brahmalokához. Sikerülni fog.
0: So it is said. Tehát, clear up the problems.
1: Azt mondják, hogy tisztítsd meg a problémákat.
0: Remove my chinta. Chinta means worries.
1: Távolítsd el a csintákat bennem. Chinta a gondok, problémák, aggodalmak.
0: So this chinta is like a fire.
1: Ez a csinta olyan, mint egy tűz.
0: That fire which is burning the body, the crematorium.
1: Az a tűz, amely a holttesteket égeti el a krematóriumba.
0: But that fire can burn our body quickly.
1: De az a tűz a testünket gyorsan elégeti.
0: But another fire is called chinta.
1: De ez a másik tűz a chinta.
0: And this chinta is burning you slowly, slowly, slowly to the end.
1: De ez a csinta lassan, lassan, lassan éget el téged a végéig.
0: So that kind of chinta.
1: Tehát ez a csinta.
0: That worries.
1: Ez az aggódás.
0: Is killing us slowly.
1: Lassan, lassan gyilkol meg bennünket.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Guru.

0: Gurudev.
1: Az van-e bhajanban, hogy Gurudev?
0: I am under your shelter.
1: A te menedékedben vagyok.
0: Remove my worries.
1: Távolítsd el az aggodalmaimat.
0: Karke daya, o merciful, please be merciful to me.
1: Karke daya, o könyörületes, légy kegyes hozzám.
0: Beda tum pár laga dena, please bring my boat from this ocean to the mainland.
1: Kérlek, vezesd a hajómat az óceánból a partra.
0: When the little child is scared.
1: Amikor a kisgyerek megijed.
0: And very restless.
1: És nagyon nyugtalan.
0: Then it comes to the lap of parents.
1: És a szülők ölébe kerül.
0: And child worries gone.
1: A gyermek aggodalma eltűnik.
0: So the child surrenders itself in the lap of the parents.
1: A gyermek átadja magát a szülők ölében.
0: Similarly, we surrender our worries at the shelter of Gurudev's holy feet.
1: Így mi is átadjuk magunkat, aggodalmainkat Gurudeva menedékében.
0: And that shelter we can have through meditation.
1: Hogy távolítsa el. És ez a menedék a meditációban
0: through
1: nyílik
0: mantras,
1: meg számunkra a mantrák
0: through
1: által,
0: prayers.
1: Az imák által.
0: Must not be that you are all the time sitting beside.
1: Nem kell, hogy mindig ott ülj mellette.
0: It is everywhere.
1: Mindenütt ott van.
0: Everywhere.
1: Mindenütt.
0: Just tell, where is he not?
1: Mondd meg, hol nincs ott?
0: He is everywhere.
1: Ő mindenütt ott van.
0: So appears to you immediately, it appears to us immediately, in our heart, and in our thoughts, in our feelings, and our visions, when we meditate. Like this we were meditating today.
1: Azonnal megjelenik a szívünkben, azonnal megjelenik a gondolatainkban, hogyha így meditálunk, ahogy ma meditáltunk.
0: So, wish you all the best.
1: Tehát a legjobbakat kívánom nektek.
0: And good evening further.
1: És további jó estét.
0: Bless you in the name of our lineage.
1: Megáldalak benneteket mesterláncunk nevében.
0: Om Shanti. Adiós.

0: Ready? Hari Om to everybody.
1: Hari Om mindenkinek.
0: Blessings to all.
1: Áldás mindannyiótoknak.
0: From our Siddhapitha, Alakpuriji Siddhapitha.
1: Az Alakpuriji Siddhapithától.
0: Welcome all of you.
1: Szeretettel köszöntelek titeket.
0: Here in this hall and elsewhere in the world.
1: Itt a teremben és máshol a világon.
0: You were all blessed day before yesterday, or it was yesterday, day before yesterday, that we all were traveling through the Himalaya from the Badrinath till the Swargarohini.
1: Tegnap előtt abban az áldásban részesültünk, hogy elutaztunk Badrinathtól a Swargarohiniig.
0: How was it?
1: Milyen volt?
0: In vision, visually we were there.
1: Vizuálisan a látomás.
0: Not individually.
1: Nem egyénileg.
0: And we remember that those have hard work and the stones and the Bhim Shila where Bhima put the bridge. We were talking that our Sadhvi Shanti was walking once there for 10 days, he was 15 days. So must have been beautiful, no Shanti? It was.
1: Emlékeztek a sziklákra, a fagyra, a Bhim Shilára, ahol Bhima hidat épített, és Sadhvi Shanti ott volt egyszer 10-15 napig, és ez csodálatos volt.
0: The Satopat Lake, beautiful. So can you imagine, in that lake Shanti was also bathing.
1: A Satopat is nagyon szép volt, és Shanti is megfürdött abban a tóban.
0: So how many karmas left there, we don't know.
1: Hogy mennyi karma maradt ott, azt nem tudjuk.
0: But I think Swargarohini still she couldn't come, no?
1: De a Swargarohiniig nem jutott el.
0: Otherwise she would not have come back.
1: Különben nem jut volna vissza.
0: Then lifting up.
1: Hanem onnit felemelkedik.
0: So it was wonderful.
1: Csodálatos volt.
0: We must have a helicopter company.
1: Kell egy helikopter társaság.
0: That we can at least go and have a darshan.
1: Hogy legalább oda mehessünk és darshanban részesüljünk.
0: I flew once.
1: Egyszer elrepültem ott.
0: So was nice, thank you.
1: Szép volt.
0: The last week program is now completing.
1: Az első heti programnak most beteljesedik.
0: And new is beginning.
1: Az új pedig kezdődik.
0: You are all blessed one.
1: Mindannyian áldottak vagytok.
0: That you had the opportunity to be here and to know more and more.
1: Megvolt a lehetőségetek, hogy itt lehettetek, és egyre többet és többet megtudtatok.
0: And now beginning one week more, there will be more and more.
1: És még egy hét kezdődik, és ezen is még több és több lesz.
0: So don't think that with one lecture, what Swamiji spoke is enough.
1: Ne gondold, hogy egy előadás, amit Swamiji tartott, az elég.
0: One week lectures, that's more than enough.
1: Egy heti előadás, az több, mint elég.
0: Next week we need not to come.
1: Következő hétre már nem kell eljönnünk.
0: Because whatever is to be spoken, he spoke it.
1: Mert amit el kellett mondani, már elmondta.
0: So I would like to give clearance.
1: Hogy szeretném tisztázni.
0: In Jaipur Ashram, Guruji was there.
1: A Jaipuri Ashramban ott volt Guruji.
0: This is about in
1: 1967.
0: So one man came and he was making some poems and writing something.
1: Jött egy ember, aki költő volt.
0: But he had difficulties.
1: De nehézségei támadtak.
0: So he came to Guruji because Guruji was very great singer, poet, writer, etc.
1: Elment Gurujihoz, mivel Guruji nagyszerű énekes volt, költő és író.
0: So that man said, Guruji, all great saints, they have already spoken.
1: És azt mondta Guruji, a nagy szentek már mind elmondták.
0: Bhajans from Surdas, Kabir Das, Ram Das, Mahaprabhuji, Devapuriji, you, etc. He mentioned many, many names.
1: Surdas, Kabir Das, Mahaprabhuji, Devapuriji, és te is sok más nevet említett.
0: Now what should we do?
1: Most már mit csináljak?
0: They took all the cream.
1: Kivették az összes tejszínt.
0: And what left after the cream we call buttermilk.
1: És mi maradt?
0: Means our butter is taken out and chas remains.
1: A vajat kiszedték és a savú maradt.
0: Guruji said yes. It is like that.
1: Guruji azt mondta, igen, így van.
0: But Guruji said, but.
1: De, Guruji azt mondta, de.
0: Then he began to listen.
1: És akkor elkezdett hallgatni.
0: I was young than today, a little bit.
1: Fiatalabb voltam egy kicsit, mint most.
0: So I had no ideas about so many bhajans.
1: Nem ismertem ennyi bhajant.
0: My interest was only Guruji seva.
1: Az egyetlen érdeklődésem Guruji szévája volt.
0: So I was lucky enough that I had 10-15 minutes to sit down near him.
1: És szerencsésnek éreztem magam, ha volt 10-15 percem, hogy leüljek mellé.
0: Guruji had three things. First work.
1: Guruji-nak három dolga volt, az első a munka.
0: Second, read something.
1: Második, olvasni valamit.
0: And if you are not doing this, then sit down and make mala mantra.
1: És ha ezt a kettőt nem csinálod, akkor ülj le és ismételd a mantrád.
0: No gossiping. Busy.
1: Guruji azt
0: When
1: mondta,
0: your disciples are your, they are not busy, then comes different thoughts.
1: Guruji azt mondta, foglald el a tanítványaidat, hogyha nincsenek elfoglalva, akkor különböző gondolataik
0: But that day I was lucky, I could sit without anything.
1: De aznap szerencsés voltam, és oda ülhettem.
0: So Guruji said, in Hindi, nice poem.
1: Guruji azt mondta hindiul, egy szép verset.
0: Makkhan khaya to kya hua, dhenu hamare paas. Chara dalo prem ka, duo din aur raat. You understand from my so many lectures, no?
1: Értitek a sok előadásomból.
0: So Guruji said, if they have eaten butter or the cream.
1: Lehet, hogy megették a vajat és a tejszínt.
0: What is that?
1: De ez mi?
0: Is that all?
1: Ez nem minden.
0: Dhenu hamare paas, still the cow is with us.
1: A tehén még velünk
0: they
1: van.
0: They ate the butter, not the cow.
1: A vajat ették, meg nem a tehenet.
0: Chara dalo prem ka, feed with the love.
1: Etest szeretettel. The cow.
0: Duo din aur raat, milk day and night.
1: És akkor éjjel nap

0: is endless.
1: Végtelen.
0: So makkhan khaya to kya, they eat this much butter or no problem. Our buddhi, our intellect, the knowledge.
1: Az intellektusunk, a tudásunk.
0: Chara dalo prem ka, feed this with the devotion, with the love.
1: Ezt szeretettel és odaadással etesd.
0: And you can milk this day and night.
1: És akkor éjjel-nappal tejet ad.
0: Whenever you want, you can write.
1: Amikor
0: bhajans,
1: akarod.
0: Books. Therefore, everything is there.
1: Amikor akarod, írhatsz bhajanokat, könyveket,
0: I wouldn't have imagined.
1: Nem képzeltem.
0: When I was writing or talking about chakras.
1: Hogy amikor a csakrákról beszéltem.
0: Which you have beautiful book, Hidden Powers in Humans.
1: Amiről megvan a nagyszerű könyvetek, az emberben rejlő erők.
0: Now, 8 days continuously, twice a day, we had one hour lecture or more on Manipur.
1: És most 8 napja, naponta kétszer van egy-egy órás előadás a Manipurról.
0: And you think now we learned enough.
1: És azt gondolod, hogy most már eleget tudunk.
0: The Manipur is just now I open the chapter.
1: De még csak most kezdtem el a Manipur
0: fejezetet. It took me 8 days. Give the glimpse of the Manipur chakra.
1: 8 napba tellett, hogy csak egy kis bepillantást adjak a Manipur
0: chakrába. So the things will come still more and more.
1: Hogy még ide több és több dolog jön.
0: Manipur chakra is the center of our life, foundation of our life.
1: A Manipur chakra az életünk központja és alapja.
0: The beginning of our life.
1: Az életünk kezdete.
0: The existence of our life.
1: Az életünk létezése.
0: And its immense of abilities, the energy is there.
1: Rengeteg képesség és energia van ott.
0: That's why we call Manipur.
1: Ezért hívjuk Manipurnak.
0: Money is a jewel.
1: Money az ékszer.
0: The jewels of the wisdom.
1: A bölcsesség ékkövei.
0: The jewels of the energy.
1: Az energia égkövei.
0: Jewels of that richness.
1: A gazdagság égkövei.
0: Material richness is temporary.
1: Az anyagi gazdagság időleges.
0: But that spiritual and form of the energy is endless.
1: De a spiritualitás az energia formájában végtelen.
0: So money is that jewel.
1: Money ez az égkő.
0: And Puri is the city,
1: Pur pedig a város,
0: or the mines,
1: vagy a bánya,
0: where there are only the diamonds,
1: ahol csak gyémántok vannak,
0: or that endless ocean,
1: vagy a végtelen óceán,
0: on the bottom all the jewels are there,
1: aminek az alján ott vannak az égkövek,
0: the pearls,
1: a gyöngyök,
0: the pearls of nectar,
1: a nektár gyöngyei.
0: Those are lying in our within our body.
1: Ezek mind a mi testünkben vannak.
0: Tija sadhan sat sampatti kahiye, jinse hove anand apara. From Rajyoga, the third point.
1: Rajyoga harmadik pontja.
0: That the third sadhana practice is that.
1: A harmadik sadhana, a harmadik gyakorlat.
0: If you do that, that's called sat sampatti.
1: A sat sampatti.
0: Sampatti is the treasure.
1: Sampatti a kincs.
0: Wealth.
1: Vagyon.
0: Richness.
1: Gazdagság.
0: Happiness.
1: Boldogság.
0: Health.
1: Egészség.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So there are 6 kind of jewels lying there.
1: 6 ékszer van ott, 6 ékkő.
0: Samdam sradha. Aur titiksha kar uparati samadhan vichara. These are the 6 treasures within ourselves.
1: Ez a 6 kincs bennünk.
0: But if you think in the Western world, then you call money the money.
1: De ha nyugati világban gondolkozol, akkor a money a pénz.
0: And without money it is a poor.
1: Pénz nélkül szegény vagy.
0: So you have no that you

0: did not discover that the treasure within thyself, that's why you are poor.
1: És akkor tudod, hogy nem fedezted föl magadon a kincset, ezért vagy szegény.
0: So let's come to the Manipur.
1: Hogy menjünk a Manipurhoz.
0: So then is only who have the money, they are the poor.
1: És akkor csak akinek pénze van, az a szegény.
0: Those who have no money, they are the rich.
1: Akinek nincs pénze, az gazdag.
0: Who is the happy and rich is content.
1: Aki boldog és gazdag, az elégedett.
0: Who is unhappy and poor always asks more and more and more.
1: Az boldogtalan és szegény, aki mindig többet és többet akar.
0: The desires has no end and desires makes us poor.
1: A vágyaknak nincs végük és a vágyak tesznek szegényi.
0: Therefore when we speak about Ananta, the endless universe,
1: ezért beszélhetünk az Anantáról, a végtelen univerzumról.
0: Shunyakash, that akash is void.
1: Ez az akash üres.
0: There's nothing.
1: Nincs ott semmi.
0: Nothingness.
1: Semmi.
0: No stars, no planets, no sun, no moon.
1: Nincsenek csillagok, bolygók, se nap, se hold.
0: That is called the akasha, endless.
1: Ezt hívják akásának, végtelennek.
0: And we are that one.
1: Mi vagyunk azok.
0: Our one self is that one.
1: Ami önvalónk az.
0: So that's why when we come to the Brahmaloka,
1: amikor eljutunk a Brahmalokába,
0: then we are happy.
1: Boldogok vagyunk.
0: Because there is only one.
1: Mert csak egy dolog van.
0: And that's you.
1: Az te vagy.
0: So you need not to say I'm lonely.
1: És akkor nem mondhatod, hogy egyedül vagy.
0: To whom do you blame that you are lonely?
1: Kit hibáztatsz, hogy egyedül vagy?
0: All in you and you are in all in one.
1: Te mindenben vagy és minden benned van, egy mindenben és minden.
0: And that is not in this form like body.
1: De ez nem a testek alakjában van.
0: This is the cosmic consciousness.
1: Ez a kozmikus tudat.
0: One is Gagan drasya, equal like a sky.
1: Egység, egyenlő, mint az ég.
0: And from there, ekoham bahusyami, I am one, and multiply. And the cause of this, it happens that awoken the sound, nad rupa para brahma.
1: És onnantól kezdve én egy vagyok, és megsokszorozom magam, és így ébredt a hang.
0: That nada, that resonance. And we are that waves of that resonance.
1: Ez a hang egy rezgés, és mi ennek a rezgésnek a hullámai vagyunk.
0: We are the tarang of that resonance, when a peaceful one, beautiful pond, you throw one little stone in the middle, and you see waves like a disc.
1: Mint amikor egy nyugodt tóba bedobsz egy követ, és látod a hullámokat, mint egy lemezt.
0: One small stone creates so many waves, that's called taranga.
1: Egy kicsi kavics annyi hullámot generál, ez a taranga.
0: In this small, there are hundreds and hundreds of the waves.
1: Egy kis kavics és több száz hullám.
0: That was the ideas to make a disc compact. Disc, no?
1: CD. Ez volt a CD lemez mögött az ötlet.
0: Because you put something compact inside.
1: Mert valami kompakt dolgot laktál be.
0: Similarly, the nada, omkar vindu sayuktam nityadhayanti yogina kam dam moksh dam chiv omkaraya namo namaha, the glory of that om, that sound.
1: És hasonló az omnak, a hangnak a dicsősége.
0: So we are that taranga, we are that waves of the ocean.
1: Mi vagyunk az a taranga, az óceán hulláma.
0: Waves comes to the beach and again merges into it.
1: A hullámok kimennek a partra és aztán újra beleolvadnak.
0: Ocean is breathing.
1: Az óceán lélegzik.
0: Ocean is life, living.
1: Az óceán él.
0: And within that living, endless creatures.
1: És azon belül pedig végtelen sok teremtmény.
0: And you imagine how the gentle ocean water washes your body.
1: És elképzeled, ahogy a gyengéd óceán víz mossa a testet.
0: When these waves are flowing over your body.
1: Ahogy átfolynak a testeden.
0: That water element is on this earth.
1: Ez a vízelem itt van a földön.
0: All the creatures are originated from one light of that one God.
1: Minden teremtmény annak az egy Istennek a fényéből származik.
0: So you have reached the beach.
1: Eléred a partot.
0: And now you will go back.
1: És aztán visszamész.
0: To become one with that endless one.
1: Hogy egyé válj a végtelennel.
0: But someone comes and takes one bucket water away.
1: De valaki jön és elvisz egy vödör vizet.
0: Other one comes and takes one tanker full away.
1: És van, aki egy teljes tartálynyit elvisz.
0: The heat comes, the para rises up.
1: Jön a meleg és felszáll a pára.
0: And so we are becoming individual. Every drop of the rain becomes individual, but again unites together to unite a creek into the river and the ocean, and that is the process of the life on this earth.
1: És így leszünk egyéniek, minden csepp egyéni, minden esőcsepp, de aztán egyé válnak patakként, és befolynak a folyóba, az óceánba. Ez a földön az élet.
0: So our navel is not our navel.
1: A köldökünk nem a köldökünk.
0: That is the navel of the universe.
1: Hanem az univerzum köldöke.
0: That is the center of the universe.
1: Az univerzum központja.
0: Because you come from there.
1: Mert onnét jöttél.
0: So when we see our past lives,
1: amikor a múlt életeinket látjuk,
0: go back, go back, go back. You come to that navel.
1: Menj vissza, vissza, vissza, és eljutsz.
0: Nabhi Kamal. That is a Nabhi Kamal.
1: Ez a Nabhi Kamal.
0: Beautiful.
1: Csodálatos.
0: So Manipur Chakra, still we just open the chapter. Next week you will see, wow, my God.
1: Még csak most nyitottuk ki a Manipur Chakra fejezetét, a következő héten majd.
0: Swamiji, why I didn't know that before?
1: Swamiji, ezt miért nem tudtam eddig?
0: But slowly, slowly.
1: De lassan, lassan.
0: Slowly, slowly. You have beautiful fish in front of you. And you are very hungry.
1: Van egy finom étel előtted, és nagyon éhes vagy.
0: You cannot eat all at once.
1: Nem tudsz mindent egyszerre megenni.
0: Bite by bite, slowly.
1: Csak falatonként, lassan, lassan.
0: It will go. So we have the space, limited space.
1: Véges a terünk.
0: And so it will come again. Manipur Chakra.
1: Hogy újra a Manipur Chakra jön.
0: The strength of the Manipur Chakra is the Vajranadi.
1: A Manipur Chakra ereje a Vajranadi.
0: And the Vajranadi is the mighty, mighty power.
1: A Vajranadi egy hatalmas erő.
0: And other these three channels.
1: A többi három csatorna.
0: Lida, Pingala and Sushumna. The left sympathetic and parasympathetic.
1: A bal a szimpatikus, a jobb a paraszimpatikus.
0: And the consciousness, the central nerve.
1: És a tudatosság, a központi idegrendszer.
0: These are supplying, controlling, balancing the pranas.
1: Ők látják el, kontrollálják és kiegyensúlyozzák a pranát.
0: Subtle energy in our body.
1: A finom energiákat a testünkben.
0: Five pranas and five sub-pranas.
1: Öt prana és öt alprana.
0: Without this prana, we can't move even our eyelid.
1: Ezek nélkül a pránák nélkül még a szempillákat se tudjuk megmozdítani.
0: Without prana, we can't move our lips.
1: Az ajkainkat sem tudjuk megmozdítani.
0: It is that prana and apan both supports our diaphragm to expand and contract.
1: Ez a prána és az apána, ami ellátja a rekeszizmunkat, hogy a tüdőn kitáguljon és összehúzódjon.
0: It is that prana and apana which helps our heart muscles to work, expand and contract.
1: Ez a prána és apána az, ami segíti a szívizmainkat, hogy működjenek.
0: Either in pran shakti or apan shakti, avrodha comes, Avrodha means obstacle.
1: A prána és az apána

0: Taktiban is vannak akadályok.
1: Avroda means blockage.
0: Avroda az akadály, a gát.
1: Avroda means disbalance.
0: Kiegyensúlyozatlanság.
1: So either in prana or apana.
0: Vagy a pránában, vagy az
1: apánában. There is a disbalance.
0: Kiegyensúlyozatlanság.
1: So one of prana is not supplying enough strength, and that is a heart attack.
0: Az egyik prána nem ad elég erőt, és akkor van szívroham.
1: Similarly, these five pranas and upapranas are divided. They are specially responsible for heart, for eyes, for eyelids, and for brain, etc.
0: Az pránának és upapránának megvan az a része, ami felelős a szívért, a szemért, az agyért, és így tovább.
1: Don't think only about prana.
0: Ne csak a pránára gondolj.
1: Prana is that incoming energy, incoming force.
0: A prána a bejövő erő.
1: And but when we take oxygen, all kind of pure energy, and then we exhale the toxins.
0: Amikor oxigént veszünk magunkhoz, akkor a tiszta energiát veszünk magunkhoz, de kilélegezzük a mérgeket.
1: But how are you exhaling?
0: De hogyan lélegzel ki?
1: That exhaling is apan shakti, apan prana.
0: A kilégzés az apana shakti, apana prana.
1: Between there is a ventil.
0: A kettő között van egy szelep.
1: And this ventil have a great duty.
0: És ennek a szelepnek nagy feladata van.
1: To block incoming breath or outgoing breath.
0: Hogy megállítsa a kijövő vagy a bemenő légzést.
1: And when the apana and prana does not coordinate,
0: és amikor a prana és az apana nincs összehangolva,
1: then you can't breathe anymore.
0: Akkor nem tudsz lélegezni többé.
1: Also, similar things can happen that you cannot pass urine.
0: Vagy ugyanez van, hogyha nem tudsz vizelni.
1: So this is, you are a doctor here, many, so you know better than me.
0: Sok orvos van itt, jobban tudjátok, mint én.
1: I'm not a doctor.
0: Én nem vagyok orvos.
1: But I am the cosmic surgeon, Holy Guruji said.
0: Hanem a kozmikus sebész, Holy Guruji.
1: So, I am working on the cosmic level.
0: A kozmikus szinten dolgozom.
1: And therefore, this is the subject of the cosmic, not this earthly.
0: Ez egy kozmikus téma, nem a földi.
1: So that energy of the Manipur.
0: Manipur energiája.
1: When you came first time to the mother's body.
0: Amikor először az anya testébe lépsz.
1: You came as a seed of the water.
0: Akkor mint egy vízmagja jöttél.
1: And that was the navel.
0: És ez volt a köldök.
1: It began entire creation, this physical creation from that point.
0: Az egész fizikai teremtés ebből a pontból indul.
1: That seed expand.
0: Ez a mag kiterjed.
1: Embrace the mother's body.
0: Átöleli az anyatestet.
1: Like the seed grows, there are two parts when seed is growing.
0: Amikor a mag nő, akkor két része van.
1: One becomes a root.
0: Az egyikből gyökér lesz.
1: And one becomes the branches, the trunk.
0: A másikból pedig a törzs és az ágak.
1: So roots searches the energy from mother's body.
0: A gyökerek keresik az energiát az anyatestében.
1: And the outer part searches the prana's cosmic energy.
0: A külső rész pedig a kozmikus energiát prána.
1: The seed have to die to live, to exist, to multiply.
0: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, létezzen, szaporodjon.
1: So it is in Bible also said, someone told me that it is said you have to die to live.
0: A Bibliában is azt mondják, hogy meg kell halnod, hogy élj.
1: So the seed have to die to live as a tree and give more seeds.
0: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, mint fa, és még több magot hozzon.
1: And so our navel, one part expands and embraces mother's body to get the nutrients.
0: A köldökből a magnak az egyik része kiterjed és átleli az anyatestét, hogy onnit szerezzen tápanyagot.
1: Other part is connecting to the Sushumna Nadi.
0: A másik rész pedig a Sushumna Nadival áll kapcsolatban.

0: So first is developing intestine, spine and the brain center.
1: Tehát először az emésztőrendszer, a gerinc és az agyközpontok fejlődnek.
0: So navel, it goes from the navel.
1: A köldökből indul.
0: So that is what in mythological picture that Brahma is residing on the lotus which comes out of Vishnu's navel.
1: Ez az a mitológiai kép, hogy Brahma azon a lótuszon ül, ami Vishnu köldökéből hajtott ki.
0: Vishnu lives in milky ocean, an ocean of the nectar.
1: Vishnu a tejóceánon, a nektár óceánján él.
0: And that is the water.
1: Ez a víz.
0: So that fire, that is a fire energy, and that cannot exist without water.
1: És ott a tűzenergia, ami nem létezhet víz nélkül.
0: So it is not that Brahma was created from the navel of the Vishnu.
1: Nem arról van szó, hogy Brahma Vishnu köldökéből keletkezett.
0: But that lotus came out of the Vishnu.
1: Hanem a lótusz jött ki Vishnuból.
0: And Shiva gave the place to the Brahma on that lotus.
1: És Shiva adott helyet Brahmának ezen a lótuszon.
0: Now here, Shiva is the consciousness.
1: És itt Shiva a tudat.
0: Brahma is the intellect.
1: Brahma az intellektus.
0: Which is on our head.
1: Ami a fejünkben van.
0: And this lotus is coming from the navel, which is a Vishnu.
1: A lótusz pedig a köldökünkből jön, ami Vishnu.
0: And that's why the Vishnu is also not known as Nabhi.
1: Ezért Vishnut is Nabhinak hívják.
0: So these are drawn as symbols, mythological symbols.
1: Tehát ezek mitológiai szimbólumok.
0: Otherwise this science will disappear.
1: Különben ez a tudomány eltűnne.
0: So we have to take the essence of it.
1: Ki kell vennünk a lényegét.
0: Not on that, different things.
1: Nem a más dolgokat.
0: So let's proceed further with the Manipur chakra in this week.
1: Úgyhogy ezen a héten folytatjuk a Manipur chakrát.
0: And Vajranadi.
1: A Vajranadi.
0: The Vajranadi is the roots.
1: Vajranadi a gyökerek.
0: And Ida Pingala Sushumna is now creating these three Brahma, Vishnu and Shiva.
1: Az Ida Pingala és a Sushumna teremti meg a Brahmát, Vishnut és
0: Shiva. So Shiva consciousness is that our knowledge, the Buddhi, that is a Brahma.
1: A Shiva tudat, ami tudásunk, intellektusunk.
0: So tomorrow and evening, nobody asked me to speak, I just came sit and begin to speak.
1: Úgyhogy majd este és holnap folytatjuk. Senki nem kért, hogy beszéljek, csak bejöttem és elkezdtem.
0: Therefore, we have to come to different.
1: Úgyhogy más dolgok kellenek.
0: So, those who are leaving today,
1: akik elmennek ma,
0: wish you good journey.
1: Jó utat kívánok.
0: Take care.
1: Vigyázzatok.
0: And you know, some countries have today school holidays.
1: Bizonyos országokban ma iskolai szünet van.
0: And they think they have big cars.
1: És vannak nagy autók.
0: And they want to come quickly to the Adriatic coast.
1: És gyorsan le akarnak érni az Adria partra.
0: And they think they can overtake nicely.
1: És azt gondolják, hogy szépen meg tudnak előzni.
0: They can overtake.
1: Meg tudnak előzni.
0: But they can't overtake who's coming in the front.
1: De azt nem tudják megelőzni, aki szembe jön.
0: So please take care.
1: Hogy legyetek óvatosak.
0: Is many accidents happens in this school holidays time.
1: Sok baleset történik az iskolai szünetekben.
0: You are careful, but other is not careful.
1: Óvatosak vagytok, de a másik.
0: Therefore, have a car under control.
1: Úgyhogy ellenőrizd az autód.
0: Or meditate on the Hanumanji.
1: Vagy meditálj Hanumanji.
0: So if someone is coming in the front,
1: ha valaki szembe jön,
0: you say, Jai Sri Ram, you go up and then go down.
1: Azt mondod, Jai Sri Ram, felugrasz és aztán visszaugrasz.
0: Yes, that time Manipur chakra has to be like Hanumanji's gota.
1: De akkor a Manipur chakrának olyannak kell lennie, mint Hanumanji.
0: So wish you good journey.

0: The joy of joyous.
1: Az öröm legnagyobbika.
2: Radost radostnych.
0: The joy of the joyous is very short joy.
1: Az öröm öröme nagyon rövid öröm.
2: Je veľa krátkoga vieka.
0: But the suffering of the joyous is longer.
2: Ali je patnja onih koji se raduju dugotrajnija.
1: Akik örülnek, azoknak az öröme rövid, de akik örülnek, azoknak a szenvedése hosszabb.
0: You understand what I mean?
1: Értitek, mire gondolok?
2: Rozumiete li što želim reći?
0: The joy and sorrows are parallel.
1: Az örömök és a bajok együtt járnak.
2: I radost i tuga su usporedni, paralelni.
0: But the joy of the joyous is shorter than the sorrows of the joyous.
1: De az örömteli emberek öröme rövidebb, mint az örömteli emberek szomorúsága.
2: A radost onih koji su radosni kraćeg vijeka od njihove tuge.
0: In everything where we see the joy,
1: mindenütt, ahol az örömöt látjuk,
2: u svemu gdje vidimo radost,
0: that must, there's also sorrows.
1: Annyi gond is van benne.
2: Čeka nas ista količina tuga.
0: So if you are happy about something,
1: ha valaminek örülsz,
2: pa ako ste sretni zbog nečeg,
0: to get something, to have something or someone,
1: valakit valamit megszerzel, vagy valamit birtokolsz, vagy valakit van.
2: Jer ste stekli nešto, posjedujete nešto ili nekoga.
0: More than that much is hidden in that unhappiness or suffering.
1: Ebben ugyanannyi, vagy még több szenvedés és boldogtalanság is el van rejtve.
2: Je više u tome je sakriveno još i patnje i tuge.
0: But the joy of the joyous, of the Supreme One, is endless.
1: De az a legfelsőbb örömteli öröme vég nélküli.
2: A radost onog vrhovnog koji je radostan je beskrajna.
0: The joy of the joyous, the beloved one, is the endless.
1: Az örömteli öröme a szeretetté végtelen.
2: A radost, ono koje je radostan, voljenog je beskrajna.
0: That's God.
1: És ez Isten.
2: To je Bog.
0: Mahaprabhuji is incarnated for us.
2: Mahaprabhuji se za nas inkarnirao.
0: He is a liberator, the savior of our life.
1: Mahaprabhuji értünk inkarnálódott, ő a megszabadítónk, az életünk megmentője.
2: On je osloboditelj i spasilac naših života.
0: About all other holy incarnation we can only read.
1: A többi szent inkarnációról csak olvashatunk.
2: O svim drugim svetim inkarnacijama možemo jedino čitati.
0: But about Mahaprabhuji we can all not only read, but we know who had been experiencing with him.
1: Mahaprabhujiról azonban nem csak olvashatunk, hanem ismerhetünk olyan személyeket, akik találkozhattak vele.
2: O Mahaprabhujiu nije da samo čitamo, već možemo doći u kontakt sa onima koji su imali iskustva sa njim osobno.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
2: Stoga se kaže.
0: Blessed land is that where the divine soul incarnates, Sadguru Dev.
1: Áldott az a föld, ahova az isteni lélek inkarnálódik, Sadguru Dev.
2: Blagoslovljena je ona zemlja gdje se inkarnirao Sadguru Dev.
0: Blessed are those parents who gave the birth to such a holy incarnation, or such a holy incarnation has chosen them as the parents.
1: És áldottak azok a szülők, akik ilyen isteni inkarnációnak adnak életet, hogy ez a szent inkarnáció őket választotta a szüleiként.
2: I blagoslovljeni su oni roditelji koji su donijeli na svijet tu svetu inkarnaciju, to jest koje je ta inkarnacija izabrala da mu budu roditelji.
0: And fortunate are they who is the brothers and sisters of that holy incarnation.
1: És szerencsések azok, akik a testvérei ennek a szent inkarnációnak.
2: I sretnici su oni koji su braća i sestre te svete inkarnacije.
0: And liberated and blessed are they who keep his name and him in their heart.
1: És felszabadultak és áldottak azok, akik az ő nevét a szívükben tartják.
2: A blagoslovljeni i oslobođeni su oni koji drže njegovo ime u srcu i umu.
0: In our holy book Lilamrit,
1: a mi szent könyvünkben, a Lilamritban,
2: u našoj svetoj knjizi Lilamrit,
0: you read everything.
1: Mindent el tudtok olvasni.
2: Možete sve pročitati.
0: Though we have that holy book, we read always. And why do we have still some problems?
1: Bár megvan nekünk ez a szent könyv, mindig olvasunk is belőle. Miért vannak mégis problémáink?
2: Iako imamo tu svetu knjigu i možemo čitati iz nje, zaradi čega uvijek imamo i nekih problema?
0: Because we only read.
1: Mert csak olvassuk.
2: Radi toga jer samo čitamo.
0: We don't follow.
1: Nem követjük.
2: A ne slijedimo.
0: Reading and following are two things.
1: Elolvasni és követni két dolog.
2: Jedno je čitati, a drugo je slijediti.
0: We are searching different things.
1: Más dolgokat keresünk.
2: Mi tragamo za drugačijim stvarima.
0: We are searching happiness somewhere else.
1: A boldogságot valahol máshol keresünk.
2: I svoju sreću tražimo negdje drugdje.
0: So this afternoon I was meditating.
1: Ma délután meditáltam.
2: Danas sam popodne meditirao.
0: In deep yoga nidra.
1: Mély yoga nidrában.
2: Tokom duboke yoga nidre.
0: And so Mahaprabhuji came.
1: És Mahaprabhuji eljött.
2: I došao mi Mahaprabhuji.
0: And he said.
1: És azt mondta.
2: I rekao.
0: One message.
1: Egy üzenetet mondott.
2: Szóval csak mi jednu poruku.
0: The joy of the joys is less joy, but the sorrows of that joys of that joys is more.
1: Hogy annak az embernek, aki örül, az öröme rövidebb, mint a szomorúsága.
2: A radost onih koji se raduju je ipak manja od tuge koja nastupi kad su tužni oni koji se inače raduju.
0: And he went away. He said, sleep well.
1: És elment. Azt mondta, aludj jól.
2: Poželio mi je dobar san i otišao.
0: So this is the anniversary day of Sri Mahaprabhuji.
1: Ez a nap Sri Mahaprabhuji-ra emlékezés napja.
2: Danas je Mahaprabhuji-va obljetnica.
0: There is the incarnation day.
1: Van egy inkarnáció nap.
2: Postoji dan inkarnácie.
0: And there is a samadhi anniversary.
1: És van egy samadhi emléknap.
2: A postoji godišnica samadhija.
0: Its light again dissolved into the light.
1: Hogy a fénye újra feloldódik a fényben.
2: Njegova svjetlost ponovno se rastočila u svjetlosti.
0: For him or for them there is no death.
1: Ő számára vagy az ő számukra nincs halál.
2: Za njega, odnosno za njih, nema smrti.
0: Death is for that soul who is bounded or stuck still in karmas.
1: A halál annak a léleknek a számára létezik, aki még hozzá van kötve, vagy meg van rekedve a karmák között.
2: Smrt postoji samo za one koji su zaglavili u karmama.
0: So, can we imagine Mahaprabhuji's 135 years age?
2: Možete li zamisliti Mahaprabhuđevu dobu od 135 godina?
1: El tudjátok képzelni Mahaprabhuji 135 éves korát?
0: And still he was healthy, movable, talking, walking, everything.
1: Mégis egészséges volt, mozgott, sétált, beszélgetett.
2: Just to je bio zdrav, razgovarao je, šetao je, kretao se.
0: And we are who who is 35 years already feeling nearly like 100 years.
1: Mi, akik 35 évesek vagyunk már, majdnem úgy érezzük magunkat, mintha 100 évesek lennénk.
2: A mi, 35 godina osjećamo kao da imamo 100.

0: I can talk only about myself.
1: Én csak magam nevében beszélhetek.
2: Mogu govoriti samo o sebi.
0: But whatever I got and I get is Mahaprabhuji's divine grace.
1: Hogy bármit is kaptam és bármit is kapok, az Mahaprabhuji isteni kegyelme.
2: Što god da sam dobio, što god dobijem, to je Mahaprabhuji-eva božanska milost.
0: He can give you everything. No one can give what he can give.
1: Ő mindent megadhat neked. Senki sem adhatja meg azt, amit ő meg tud adni.
2: On vam može dati sve. Niko vam ne može dati ono što vam on može dati.
0: We need only confidence, that's all.
1: Csak bizalomra van szükségünk, ennyi az egész.
2: Treba nam samo pouzdanje, to je sve.
0: Without doubt.
1: Kétely nélkül.
2: Povjerenje bez sumnje.
0: So I know without any doubt.
1: Tehát én tudom.
0: Mahaprabhuji is God.
1: Tudom, kétely nélkül tudom, hogy Mahaprabhuji Isten.
2: Ja znam bez svake sumnje da Mahaprabhuji jest Bog.
0: If there is a God on this earth incarnated, then he is the Mahaprabhuji.
1: Ha Isten inkarnálódott ezen a földön, akkor az Mahaprabhuji Bog.
2: Ako postoji Bog na ovoj zemlji inkarniran, tada je to Mahaprabhuji.
0: Doesn't matter when, what happens, I always turn to him.
1: Nem számít, mi történik, én mindig hozzá fordulok.
2: I bez obzira što se događalo, ja se uvijek okrećem ka njemu.
0: There is a boat on the ocean, a ship.
1: Van egy csónak, egy hajó az óceánon.
2: Postoji brod na oceánu.
0: And on it sitting one seagull.
1: És egy sirály ül rajta.
2: I na brodu sjedi galeb.
0: When the ship is in the middle of the ocean, that every direction are thousands of kilometers distance of the shore.
1: Amikor a hajó az óceán közepén van, akkor minden irányban több ezer kilométernyi távolságra van a part.
2: Kada se brod nađe u sredini oceana, kada na tisuće kilometara uokolo nema kopna, samo more.
0: Seagull want to fly away from that ship.
1: A sirály el akar repülni arról a hajóról.
2: Tada labud poželi odletjeti od tog, sa tog broda.
0: But he can't fly thousands of kilometers.
1: De több ezer kilométernyit nem tud repülni.
2: Ali ne može letjeti hiljadama kilometara.
0: That bird again comes on this boat, on the ship.
1: És ez a madár újra visszatér a hajóra, a csónakra.
2: I ponovo se vraća na taj brod.
0: So we are those birds.
1: Mi vagyunk ezek a madarak.
2: Mi smo te ptice.
0: We want to fly away and sit somewhere else.
1: El akarunk repülni és máshová leülni.
2: Želili bismo odletjeti i sjesti negdje drugdje.
0: But there is no place to sit.
1: De nincs más hely, ahová leülhetnénk.
2: Ali nema takvog mjesta.
0: In whole universe.
1: Az egész világegyetemben.
2: U čitavom univerzumu.
0: Again, only the God where we can again come and rest.
1: Megint újra csak Isten, ahova eljöhetünk, ahol megpihenhetünk.
2: Ponovno jedino je samo Bog, taj kod kojeg možemo doći.
0: Again, it's Mahaprabhuji.
1: Újra megint Mahaprabhuji.
0: We can have an eternal peace.
2: Ponovno kod Mahaprabhuji možemo imati vječni mir.
1: Önálló lehetünk örök békét.
0: But you must have this devotion, this feeling, this faith.
1: De meg kell, hogy legyen benned ez az odaadás, ezek az érzések,
2: ali
1: ez
2: akkor,
1: a hit.
2: Ali trebate imati to devociju, to posvećenje i taj osjećaj.
0: The joy which is in his name and the bliss, divine bliss which is in his form is nowhere in the universe.
1: Az az öröm, amely az ő nevében van, és az az áldás, az az üdv, ami az ő alakjában van, az sehol máshol nincsen az egész világ egyetemben.
2: Radosť, koja je u njegovom imenu i božansko blaženstvo koje je u njegovom liku ne može se naći nigdje u univerzumu.
0: If you can realize this.
1: Ha ezt fel tudod ismerni.
2: Ako to možete realizirati.
0: You will be the richest of richest.
1: A gazdagok leggazdagabbika leszel.
2: Tehát ćete biti najbogati od najbogatijih.
0: Luckiest of the luckiest one.
1: A szerencsések legszerencsésebbike.
2: Najveći sretnik od svih najvećih sretnika.
0: Then everything will be clear to you.
1: Akkor minden világos és tiszta lesz számodra.
2: Tehát će vam sve biti jasno.
0: Then you don't need moksha mukti.
1: akkor nem

0: similar to be moksha mukti neked.
1: Tada će vam neće trebati moksha mukti.
2: Because mukti or the moksha becomes your servant.
0: Mert a moksha a te szolgálód lesz.
1: Jer moksha postaje vaš sluga.
2: So Mahaprabhuji gives everything.
0: Tehát Mahaprabhuji megad mindent.
1: Mahaprabhuji daje sve.